0: turista.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Tovább fokozódik a hőség. Bővítik az energiatárolók kapacitását. Több fürdőző is eltűnt a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzébejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, hogy 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, hogy a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, hogy továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Dunába fulladt egy fiatal férfi Iváncsánál, a riasztott vízirendészek kiemelték a folyóból, de az életét már nem lehetett megmenteni, közölte a BRFK. Hozzátették, nem ez volt az egyetlen eset szombaton. Még keresik azt a férfit, aki Újbudán a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, és azt a 26 éves fiatal férfit is, aki Bajánál merült el. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt ezen a napon 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Saar vidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztettek, és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megdőlt az abszolút rekord. Egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám és várható 39 fok miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna is.
1: Az időjárásról.
2: Tovább fokozódik a hőség idehaza, sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel fordulhat elő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
3: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyet.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A tervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@cegletradio.hu oldalon. Egy új kérdéssel jelentkezünk, ami nem más. Mi volt a legkellemetlenebb ok, amiért valaki felhívta? Mindenféle szituáció jöhet, vagy hogyha olyan hívásról hallottak, ami nem önökkel történt feltétlenül, de érdemes elmesélni, akkor ezeket várjuk, és addig is, amíg megírják ezeket az üzeneteket, úgy gondoltam, hogy beszéljünk kicsit a telefonálási szokásokról. A telefonálási szokások az elmúlt években jelentősen átalakultak, különösen az okostelefonok elterjedésével és a fiatalabb generációk, a Z és az Alfa generáció szokásaival. A hagyományos hanghívást egyre inkább háttérbe szorítják az azonnali üzenetküldő alkalmazások, a hangüzenetek és a videóhívások. Lássuk, hogy mik a legfontosabb megállapítások jelenleg. Vannak például generációs különbségek. A fiatalok, mint az E-generáció például, sokan szoronganak a közvetlen telefonálástól, és inkább a szöveges üzeneteket preferálják. A hívást gyakran tolakodónak érzik, és előre egyeztetik még azt is, hogy mikor beszélhetnek. Az idősebb generációk számára a telefonálás még mindig a közvetlen kommunikáció legfontosabb eszköze. Ehhez képest anyukám rendszeresen szokott például engem videó hívni. Azt már megszoktam, hogy néha hanghívással jelentkezik be valahova, de az sem ritka, hogy videóhívás formájában jelenik meg valami újdonság nálam, és múltkor pont kerékpároztam, és akkor történt az, hogy gyakorlatilag a bringázás közben egyszer csak látom anyukám arcát, hogy ő most éppen videóhívással keres engem, meg is lepődtem egyébként, miközben ingyen beszélünk egymással, szóval akár föl is hívhatnám. Második fontos pont, modern telefonálási etikett vagy mobil etikett. A nyilvános helyeken, mint a zsúfolt helyeken, buszon, váróteremben a hangos telefonálás kerülendő, a hívást érdemes rövidre fogni, vagy csendesebb helyre húzódni. Hívás kezdeményezése. Mielőtt hívnánk valakit, érdemes megfontolni, hogy az ügy sürgőse, vagy elegendő egy üzenet is. Hangüzenetek. Bár népszerűek, a túl hosszú és zavaros hangüzenetek zavaróak lehetnek. Személyes adatok, nem kívánt hívások során ne adjunk ki személyes vagy pénzügyi adatokat, rengeteg a csalás, meg a hasonló dolgok, tehát erre nagyon kell figyelni. Illetve a munkahelyi telefonálás, munkaidőben a magáncélú telefonhívásokat minimalizálni kell, és ügyelni kell a kollégák nyugalmára. A harmadik pont az idegesítő szokások, amiket kerülni kell. Ez a hangos, mondjuk kihangosítós beszélgetés nyilvános közlekedési eszközön, zene vagy videó hallgatása a hangszóron, zombi üzemmód, okostelefonba merülve, a környezetről megfeledkezve sétálni az utcán, vagy a hívó fél félbeszakítása, vagy a hívás durva kinyomása egyes esetekben. A telefonálás szabályai, fontos, hogy bemutatkozzunk, a hívónak mindig be kell mutatkozni, még akkor is, ha feltételező, hogy a hívott fél ismeri a számot. Időzítés, ügyeljünk a napszakra, ne hívjunk indokolatlanul korán vagy későn, és az én apukám például azt se szeret, hogyha ebédidőben zavarják. Visszahívás, ha nem tudjuk felvenni a telefont, rövid időn belül kezdeményezünk visszahívást. Nos, ezek talán az alapvető etikettek manapság, de nem biztos, hogy pontosan így van. A lényeg az, hogy a kérdésünk ma arra vonatkozik, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt. Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635-92-95-95-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ceglit hangja és egy új témával jelentkezünk. Mi volt a legképtelenebb ok, amikor valaki valamiért felhívta önt? Ezeket várjuk és vártuk az elmúlt időszakban is, már jött is pár üzenetünk, ezekkel kezdünk. Ha ön is megírná, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n, esetleg a Facebookon, facebook.com/ceglidradio is írhat nekünk. Az első Zuzu üzenete, lássuk. Egy este, amikor zuhanyoztam, egymás után háromszor is csörgött a telefonom. Amikor kijöttem a zuhany alól, láttam, hogy apám hívott, aki akkor épp a barátjával ment sörözni. Gyorsan visszahívtam, mert azt hittem, valami baj van, amikor kérdeztem, miért hívott háromszor is, a következőt mondta. Te fiam, hogy hívják azt a színházi rendezőt, akinek a rendezésében azt a pocsék előadást láttak a múltkor, és megfogadtuk, hogy többet nem megyünk a darabjaira. Igen, emiatt hívott háromszor egymás után, mint kiderült, a társaságukban épp színház volt a téma, hogy ki milyen előadást látott legutóbb. Ez végül is érthető kérdés, hogyha nem jutott eszébe, de azért, hogy háromszor hívni emiatt egy zuhanyzás alatt valakit, azért az tényleg meglepő. Itt van Vili üzenete. Szerenátkor egy osztálytársam felhívott, miközben mellettem ült, majd annyit mondott a telefonba. Rolika, most nem alkalmas, majd visszahívlak. Még csak Roland sem vagyok. Szerintem megvan a kedvenc üzenetem. Nem szoktam ilyen korán ezt mondani, de ez zseni. Tehát, hogy ott ül mellettem valaki, fölhívom, és azt mondom neki, hogy Rolika, most nem alkalmas, majd visszahívlak, miközben nem is Rolinak hívják, és nem is ő hívott, hanem én hívtam őt. Hát egy zseni, zseni. Imádom az ilyen arcokat. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt az üzenetet, és tényleg elég képtelen ok. Bonnie írja nekünk, hogy apám a szívrauma után a szívkórházban lábadozott. Moziban voltam, film után láttam rengeteg nem fogadott hívás, full megijedve hívtam, hogy úristen, mi van? Kiderült, hogy a haverjai oldalkocsis motorral megszöktették egy motoros találkozóra, és megkért, hogy pakoljak neki össze pár holmit a bőr hátizsákba, haver beugrik érte aznap. Extra poén, hogy kért, hogy tegyek egy 5000-est az egyik nadrág zsebébe, majd visszaadja. Én meg azt hittem, baj van. Hát ez is valami elképesztő. Szóval amikor ezt megtudod, hogy szívkórházban lábadozik az apukád, akit éppen a haverjai megszüntettek oldalkocsis motorral egy találkozóra, zseni. Itt van még Dóri üzenetem. Anyukám azért keresett, hogy én miért kerestem őt. Spoiler! A nem fogadott hívás tőlem még előző nap estéről származott, amikor még pedig együtt voltunk, és nem találta a telefonját, úgyhogy megkért, hogy csörgessen meg. Ez szerintem rendszeresen visszatérő. Még olyankor is megszokott ez történni, hogyha én kérem, hogy a párom mondjuk csörgessen már meg, hogy meglegyen a telefonom, megtalálom, pár perc eltelik, és akkor látom, hogy nem fogadott hívás. Hú, mondom, gyorsan vissza kéne hívni, aztán így gondolkodok, hogy ja, de várjál, ne, én kértem meg, oké, de néha elfelejtem én is. Úgyhogy ebben könnyű beleesni, mert az ember meglátja a nem fogadott hívást, és az a reflex, hogy visszahívja a hívót. Hát igen, érdekes helyzetek és hasonló érdekes helyzetek következnek a folytatásban is. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ha van ilyen sztoria, küldj el nekünk 0635-925-925-öt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ez a Ceglét Hangja mai témája, ez egy új kérdés, még nem volt egyszer sem terítéken, és jönnek is az üzenetek szerencsére szép számmal. Én 10 évesen telefonszámot cseréltem mamámmal, mert ő benne volt egy családi flottában, de nem használta ki. Onnantól éveken keresztül kerestek a falubeliek hajnalban, hogy hoznának tyúkot kopasztani, akkor szoktam rá, hogy éjszakára némítom a mobilom. Amúgy ez is egy érdekes kérdés, hogy ki az, aki némítja, ki az, aki valamilyen alvási üzemmódot állít be, ki az, aki egyáltalán nem beszél a hangot. Én például az a típus vagyok, aki, hogyha bármiért is valaki hívna SOS-ben, akkor szeretnék rá felébredni. Nem lennék boldog tőle, de hogyha valami olyan helyzet van, amikor kellek, hát akkor érjenek el. Úgyhogy én nagyon ritkán veszem le a hangot, ami hát néha így, hogy mondjam, rosszul sül el, mert fölébresztenek olyan üzenetek az éjszaka közepén haveroktól, amit nem szerettem volna. Minden esetre itt nincs jó megoldás szerintem. Következő üzenetünk, nekem 3 havonta visszatérő hívásom van egy Ica nevű hölgytől, akit sosem láttam, és azt hiszi, hogy én vagyok a Fodrász Ildi. Mindig elmondom, hogy sem Ildi nem vagyok, sem pedig Fodrász. Mindig elnézést kér, hogy a férje írta fel a számot, oda neki egy lapra, majd kiabál, hogy Tibi, ez nem az Ildi már megint. Ezután annyit mond, hogy na jól van akkor, és leteszi. Bogi küldte nekünk ezt a remek történetet, 3 havonta visszatérő hívás, tökéletes, és már számítasz rá is, valószínűleg hiányozna is, hogyha nem lenne. Én legalábbis ezt gondolom. Aztán ki tudja. Anyukámnak volt egy ilyen pár évvel ezelőtt, hogy kb. Havi szinten keresték rajta Kőhalmi Zoltánt. Mindig mondtam neki, hogy kérdezze már meg, hogy a humoristát, de sosem kérdezte. Aztán egyszer csak megszűntek ezek a hívások, írja nekünk Lili. Hát egyébként ez tök érdekes, hogyha valami híres, talán hírességnek a számát keverik össze a tiéddel, onnan már csak azt kéne kitalálni, hogy melyik az a szám a telefonszámodban, amelyiket vagy félreütik mindig, mert akkor egy telefonszámnyira vagyunk, mármint egy számnyira vagyunk Kőhalmi Zoltán telefonszámától, és akkor lehet, hogy föl lehetne hívni, bár amúgy is lehet, hogy utána lehet keresni az ő számának, és fel lehet hívni. Na mindegy, ezt nem tudom. Egy rövid üzenet, név nélkül anno egy srác hívott, mert kíváncsi volt, hogy kihez került az előző telefonszáma. Ez egyébként egy érdekes dolog, én is sokszor gondolkoztam azon, hogy ha számot cseréltem, vagy ilyesmi, akkor azt megkapja valaki, vissza tudnám-e hívni, úgyhogy ez egy izgalmas dolog, és nézzünk még egyet ebbe a blogba. Anyom kb. Egy hónapja felhívott, dolgoztam, el voltam havazva. Tudni kell fél utalni, rendelni, stb. Ezért mindig segítek neki, hogyha ott vagyok mellette. Felhívott azzal, legyek rá büszke, mert egyedül utalt, és az előtti nap még rendelt is. Bebizonyította, tudja ezt egyedül, tény, hogy még fél, de én meg tényleg büszke vagyok rá, írta nekünk Fanni. Igen, hát óvatosan kell ezekkel, de az ember meg tudja csinálni, csak nagyon tájékoztatni kell arról, hogy mikre kell figyelni, mik azok a fontos elemek, amit, hát hogyha, mit tudom én, például bankkártya adatokat kérnek tőle, azt ne adja meg senkinek, és főleg a PIN-kódot meg ilyesmiket, amitől aztán hozzáférhetnek a számlájához, de igen, tényleg kicsit para, meg kell tanulni, de hogyha megtanulta az ember, akkor már egyedül is el tud boldogulni ezekkel. Mi is büszke vagyunk anyukádra. Köszönjük az üzenetet, és hogyha önnek is van hasonló telefonálással kapcsolatos képtelen sztoria, akkor küldje el nekünk, a zenék után akár beolvasásra is kerülhet. Helyi információt első

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és az első óra végéhez közelítünk, de senki ne ijedjen meg, a második órában is ez lesz a témánk. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk, persze, hogyha van kedve. Hát, én voltam a hívó. Éppen rokonommal nyomtuk az építkezést, és nem volt otthon a tesóm apósa. Na mondom, felhívom, egy rohadt nagy falat kilöktek, ezt videóztam, mondom, elküldöm neki, nézze meg. Hívom, kicseng, felveszi, nem szól bele, darálom az infót. Szia papa, küldtem videót, nézd meg, egy rohadt nagy falat lögtek ki, a srácok durva állapotok vannak. Beleszólt egy öreg hölgy, Éva néni, aki elmondta, hogy ő nem a papa, és Pesten él, és szerinte nem őt akartam hívni, de ha már így szóba elegyedtünk, akkor meséljek már neki, mi történik éppen ott. Egy jó 10 percet dumáltunk az építkezésről, majd róla is, hogy mi van vele. Egyedülálló magányos idős hölgy, akire senki nem nyitja rá az ajtót, és nagyjából tartalmasan velem beszélt először a héten. Sok sikert kívánt az építkezéshez, és elköszöntünk, majd kiderült, egy számot mellé ütöttem. Az elején nevetséges a dolog, de a végére kedves, megható történet lett belőle. Egyébként ez tök jó dolog, Roli írta nekünk az üzenetet egyébként, és szerintem ez teljesen korrekt. Én a másik munkám során azért találkozok mindenféle személyiséggel, emberrel, mindenféle korosztályból, és azt észrevettem, igen, hogy sokan, akik egyedül élnek, azoknál sokkal könnyebb ott ragadni, beszélgetni egy kicsit. Egyrésztről én is érzem, hogy neki is szüksége van rá, meg ő is nagyon szeret mesélni magáról, kérdez is, úgyhogy igen, az idősebb generációval, főleg, hogyha egyedül él valaki, nagyon könnyen el lehet beszélgetni, és jól is esik, és azt a pici időt az életünkből talán rá lehet szárni erre. Aztán nézzük a következő üzenetet. Anyum felhívott a múlt héten, hogy találjam ki, hol vannak apummal. Mondom, fogalmam sincs. Hát ők egy kávézóban ülnek, és teát szürcsölgetnek. Tudni kell róluk, hogy szinte soha nem mennek sehova, nem szeretnek beülni, enni vagy inni sehova, nem tudnak kikapcsolódni ilyen helyeken, kényelmetlenül érzik magukat, mert hogy ők már öregek, amúgy nem azok, 59 és 64 évesek, és a kávézás, teázás egyébként sincs korhoz kötve. Azóta elmentek újra, és másodszorra már sütit is ettek. Ez nagyon szokatlan nekik, de azt mondják, hogy élvezik. Az is hozzátartozik a sztorihoz, hogy nagyon szegények voltunk, korábban soha sem engedhették meg ezt maguknak. Nehezen engedik el, hogy kiszámolják, abból a 20 euróból hányszer egy süti jött volna ki otthon, szóval tök jelentéktelennek tűnő info volt, nekik mégis nagyon sokat jelentett, és igen, hát hogyha emiatt egy hívást kezdeményeztek feléd, hogy ezt eldicsekedjék, akkor igen, tényleg fontos volt. És ez érdekes amúgy, mert én is mindig ilyen számolgatós vagyok. Sok barátom szeret beülni egy kávézóba, én meg úgy vagyok fel, hogy nekem olyan kávégépen van otthon, amilyet szerettem volna, tök jó kávét csinál többfélét, hogyha még egy kicsit rá akarok tenni egy lapáttal, akkor én is megcifrázom valahogy. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen tök jó kávét csinálhatok otthon, nagyon olcsón. Miért is mennék el túlárazott kávéért, hogy ott beszélgessünk, aztán persze mégis megvan ennek is az értelme, meg én is puhultam ilyen téren, de régen nagyon ellene voltam például ennek, sőt, valamilyen szinten annak is, hogy beüljünk valahova este a haverokkal, mert hogyha megveszünk egy üveg XY piát, akkor is sokkal olcsóbbra jön ki, hogyha azt otthon isztuk meg egy olyan közegben, ahol csak mi vagyunk, és szólhat zene és stb. Úgyhogy nem értettem pontosan ezt az intézményt, de rászoktam azért. Nem szó szerint rászoktam, de néha-néha beülünk helyekre, és az jó. Ahol ételt adnak, amit nem tudnék megcsinálni, az megint más, szerintem. De most el is kalandoztunk a témánktól. A lényeg, hogy mi volt a legkellemetlenebb ok, amiért valaki felhívta. Ha van ilyen, küldje el nekünk 0635 925 925-ös. Hamarosan a második órában visszatér tehát ez a téma, és mi is visszatérünk méghozzá a zenék és a hírek után.
1: Ceglét Rádió FM 92.9.

0: Szerdán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Bővítik az energiatárolók kapacitását. Több fürdőző is eltűnt a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzébejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, hogy 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, hogy a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, hogy továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Dunába fulladt egy fiatal férfi Iváncsánál, a riasztott vízirendészek kiemelték a folyóból, de az életét már nem lehetett megmenteni, közölte a BRFK. Hozzátették, nem ez volt az egyetlen eset szombaton. Még keresik azt a férfit, aki Újbudán a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, és azt a 26 éves fiatal férfit is, aki Bajánál merült el. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt ezen a napon 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Saar vidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztettek, és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megölt az abszolút rekord, egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám és várható 39 fok miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna is.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, idehaza sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel fordulhat elő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt bizony a Cegléd hangja című műsor, és annak is a második órája az FM 92-tön a Cegléd rádióban. Én Vörös Nendi vagyok, és belekezdünk ebbe az órába is egy új kérdéssel. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Persze az csak, hogyha a napot tekintjük, akkor új kérdés, mert az előző órában is ez volt a kérdésünk, de azért a lényeg az, hogyha volt ilyen hívása, vagy esetleg ön hívott valakit, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu-n, mint ahogy ezt megtette Marci, apám felhívott szeptemberben, hogy mikor lesz a tesóm születésnapja. Augusztusban volt. Hát igen, ez kínos. Vannak ilyenek, mikor egy pillanatnyi figyelmetlenség, zavar, feledékenység, nem is tudom, egy kicsit tovább tart, és egy születésnapi köszöntés akár egy hónapot is csúszhat. Hát igen, és ugye az mindig kellemetlen, amikor az ember a saját gyerekéről beszél. Én valamiért abban hiszek, aztán lehet, hogy nagy tévedés, hogy nekem azokat kell csak megjegyeznem, hogy ki mikor született, akik már utánam születtek, hiszen akkor már tudatában voltam a dolgoknak, és tényleg sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy nagyszülők, szüleim születésnapját is csak így hozzávetőlegesen tudom, hogy most már hamarosan jönnie kell, de a pontos dátumot egyszerűen képtelen vagyok megjegyezni, és azt nem direkt csinálom, de szerencsére ott van a párom, aki ilyeneket felír és megjegyez, úgyhogy ilyen szempontból végül is minden egyensúlyra törekszik, és egymásra találtunk. Elkalandoztunk, egy rövid üzenet volt, úgyhogy nézzünk egy másikat. Mamámat hívta a sógörnője, és ezt kérdezte. Meg tudod mondani annak a gomboznak a receptjét, amit Dávidka keresztelőjére készítettél? Dávidka kb. 35 éves. Respekt mamának, hogy emlékezett a receptre. Írta nekünk Réka. Ez zseni. Szóval, tehát, hogy Dávidka kb. 35 éves, és a keresztelőjére volt ez a gombóc, és így valahogy feljön ez a kérdés. De ráadásul emlékszik is rá, szóval minden körbeér, tudta, hogy kit kell hívni, és ő emlékezett rám. Szomszéd bácsi koncert kellős közepén, vagy 15-ször hívott, nyilván nem hallottam, hazafelé már a főbérlő is, vagy 5-ször. Visszahívtam őket, már halára voltak rémülve, hogy biztos bajom esett, a hívás eredeti oka, megjelentek a kerti grill kiegészítők a Lidl-ben, siessek, míg el nem fogy. Az komoly, de nézd, szomszédok vagytok, hogyha jól értem, egyébként az üzenet küldője Dani, szomszédok vagytok, hogyha jól értem, és közös kertetek, vagy ilyesmi lehet. Én ezt most csak feltételezem. És azért kerestek ennyiszer, mert kijöttek a grill kiegészítők, és neked segíteni akartak ezzel, úgyhogy siess, amíg el nem fogy, és koncert közben igen, 15-ször, 5-ször, az egy 20 hívás, és mire visszahívtad őket, halára voltak rémülve, szerintem ez is zseniális sztori. Nagyon szépen köszönjük, és hogyha önnek is van hasonló, elküldheti 0635 925 925-ös. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatlan.

0: Már folytatódik is a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók. A mai kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt. Ez egy friss téma, még sosem volt itt a Ceglét hangjában, úgyhogy meglátjuk, milyen üzeneteink érkeznek. Szerencsére jönnek szép számmal, és hogyha elég sok lesz, akkor lehet, hogy két adást is meg fog érni ez a téma. Majd meglátjuk, de hogyha van önnek is ilyen sztoria, küldje el a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@ceglitradio.hu címre. Anyám felhív egy vasárnap reggelen, de valami hajnali 5-kor. Erre keltem, így tényleg a világomról nem tudtam, és én olyan vagyok, hogy ébredés után 2 órával semmire se vagyok képes, de tényleg arra sem tudok válaszolni, hogy hogy vagy. Na ugye, vasárnap hajnal hívnak, azért pánik rám jött, mi van, mi történhetett, történt valami. Felveszem, hogy igen, erre anyám, mikor is volt a mohácsi csata, nem jut eszembe. És még így totál kómásan kinyomtam a telefont, és magam a bocsánatot kértem az összes tanártól, akik annó mindig mondogatták, hogy ezt még álmodból felkelve is tudnod kell. Hát itt most megtörtént Marcival egyébként, és nem tudta álmából felkelve a mohácsi csatát, de ami mentség, hogy édesanyját sem tudta, viszont ilyenkor juthatna eszébe az embernek az internet és annak varázslatos világa, hogy esetleg utána nézzen egy-két kattintással, hogyha valami esetleg nincs meg. Engem vagy 2 hete minden második hétköznap felhív egy RT-s telefonszám, 5 másodpercig hallgat, aztán nem viccelek, elindul az automata menürendszer, mintha én hívtam volna őket. Ez nem túl személyes sztori, de a dolog haszontalansága top tier. Eddigi teóriáim egy scam, hát ha vagy olyan hülye, aki azonosítja magát és megad telebankon mindenféle adatot, a kijelzett telefonszám spoofolható. Valaki retardált lehet a banktól, hívásokat indít, amik valahogy a telebankra defaultolnak. Valakit nagyon érdekel, hogy mi van velem, de a maga a sajátos módján ezt is így valósítja meg. Persze lehet ezzel mit kezdeni, de érdekel a rejtély. Például a mai napon is hívtak, de most valamitől a telebank előtt megszakadt a hívás. Hát én arra gyanakszom egyébként, hogy itt valami telefonos csalók lehetnek. Nem vagyok benne biztos, de erre mindenképp figyelj oda, és arra is figyelje mindenki, akit esetleg hívnak, hogy nehogy megadjon olyan adatot, amivel esetleg veszélyezteti a saját pénztárcáját, mondjuk így. Egyik beszállítónk felhívott, hogy látta az e-mailt, megírta a választ, és mindjárt küldi is, de azért felhívott, hogy ezt mondja. Műszaki koordinátorunk kiírta a gép, hogy eltömődött a szűrő, akkor ez azt jelenti, hogy eltömődött a szűrő? Egyébként ezek a nagyon logikus kérdések, ezek mindig nagyon jók telefonban. Amikor egyértelműen történt valami, és valaki megkérdezi, hogy tényleg ez történt? Na akkor igen, azt kell mondani, hogy így van, ez történt. Egyébként ami még hirtelen itt eszembe jutott, az ilyen e-mailekről meg válaszokról az, amikor valaki tök más csatornát választ a közlendője átadására, mint ami kézenfekvő lenne. Úgyhogy ilyenek is vannak, és hogyha ilyen sztoria van önnek, vagy ismerősének, esetleg ön volt a hívó, tehát képtelen okok, amiért telefonhívás történt, akkor az küldje el nekünk 0635-925-925-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ceglin Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

percben. Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000 teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A tervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Ceglédi Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ez a mai kérdés itt a Ceglét hangjában. Rengeteg remek válaszunk van, és azt hiszem, hogy arra a pontra értünk, amikor bejelentettem, hogy bizony, kedves hallgatók, ennek lesz folytatása, egy második adás is majd valamikor, szóval, hogyha valaki nem fér bele, az se ijedjen meg, egy következő alkalommal majd folytatjuk ezt a témát, de lássuk azokat, akik még beleférnek, hisz még két blokkunk hátra van. Egyszer azzal hívott fel valaki, hogy éppen most szabadult a börtönből, és találkozni akar velem. A keresztnevemen üdvözölt, nem volt fenyegető a hangnem, de azért kikerekedett a szemem. Nem ismertem senkit, aki börtönben lehet, próbáltam kitalálni kicsoda, végül mondtam neki, hogy vezetéknevet is mondjam már. Egy másik nevet mondott, így kiderült, hogy téves a hívás. Szerencsére, írta nekünk Nóri, hát ez igen, hogyha valami meg tud lepni, az egy ilyen hívás. Most szabadultam, találkozzunk, és még a nevedet is tudja. Na, ez durva. Tesóm hívott kb. Hajnal 2-kor, hogy az egerészőjv, vagy a kerecsensólyom nagyobb, és hogy mik ezek a latin nevek. Egyébként én géplakatos vagyok. Az komoly, Attila írta nekünk az üzenetet, de lehet, hogy szereted a madarakat, vagy lehet, hogy azt gondolta, hogy valamiért neked ezt tudnod kell. Én, nekem megvan az a barátom, madarász, akit tudom, hogy fel kéne hívni ebben az ügyben, bár nem tudom, hogy hajnali 2-kor hogy is kerülhetne szóba, hogyha nem vele vagyok, ez a kérdés, akkor meg nem kéne fölhívnom. Na mindegy, túl mentünk ezen egy kicsit, de nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Apa soha nem hív. Ma mondjad már a tajszámod. Miért? Csak mondjad! Végül kiderült, hogy be akarta bizonyítani a haverjának, hogy én fejből tudom a tajszámom. Az komoly. Laci küldte az üzenetet, soha nem hív, de most emiatt fölhívott, hogy a tajszámodat fejből elmond, és hát nem derült ki, hogy sikerült-e bizonyítani, hogy te ezt tudod. De minden esetre köszönjük az üzenetet, tényleg képtelen ok, amiért felhívtak, úgyhogy teljesen beleillik a műsorunkba. Aztán nézzünk még egy üzenetet. Fater rendszeresen felhív, hogy a kedvenc közös film részleteinkből idézzen egy sort, csak úgy, mert épp az megy a tévében, és eszébe jutott, hogy amíg otthon laktam, mindig ezeket mondogattuk. Ilyenkor nem is köszön, csak bemondja, ha olyan, akkor válaszolok rá, és letesszük. Néha megbeszéljük, milyen jó ez a film, amúgy ez édes szokás szerintem, írja nekünk Dani, és tényleg az, és tök jó, hogy én is szoktam csak, mit tudom, egy-egy üzenetet, vagy egy képet átküldeni egy havernak, amiről tudom, hogy az tetszeni fog neki, vagy valami.

0: felállni. Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? 0635-925-925-ös és kívánság@ceglidradio.hu. De ma már biztos, hogyha küldenek is még üzenetet, nem fog beleférni, mert 5 üzenetre vagyunk a műsor végétől, és egy másik alkalommal biztos, hogy folytatjuk ezt az adást, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. De lássuk a befutó üzeneteket. Fater rendszeresen felhív, hogy a kedvenc közös filmrészleteinkből, na ez már volt, úgyhogy ugrok egyet, elnézést. Ügyeletes Shazam vagyok mindig. Rendszeres, hogy a nővérem vagy a férje felhívnak, hogy mi ez a zene, ami a rádióban szól, vagy dúdolják nekem, vagy esetleg meg is tudják mutatni. Általában tudni szoktam. Ez egyébként nagyon helyes, hogyha felismered a zenéket, akkor tényleg használjanak ki erre, bár tényleg vannak már erre alkalmazások, meg minden, de Zoli, ez a te küldetésed, én úgy látom. Kézi automosóból felhívott anyu, hogy kihagyhat-e egy programot. Lehet másnak képtelen, nekem inkább cuki volt. Tehát kézi automosóból felhívott. Ja, tehát állt az automosónál, ahol végig tudod nyomkodni, hogy egyes, mondjuk habosöblítés, kettes, mit tudom én, bogároldás, négyes foltmentes öblítés, most mondtam pár funkciót, és hogy ki lehet-e hagyni esetleg ebből. Ezért hívott fel anyukát, ez tényleg cuki szerintem is. Hát, hogyha nem ismeri a dolgot, de tök bátor, hogy elment, kipróbálta, és igen, nem kell minden programot végigcsinálni. Én remélem, hogy ezzel most segíthettem. Hogyha valaki az egyest és az utolsót választja, az is teljesen jó. Sőt, akár ki lehet hagyni az összeset, és csak vízzel lecsapatni egy kicsit. A múltkor eléggé megtámadták az autómat egy fa alatt a madarak. Nem szó szerint támadták meg, de remélem mindenki ért, és aztán el kellett menni mosatásra. És mivel esős nap volt, így elég volt csak vízzel lecsapatnom egy kicsit, aztán jól nézett ki az autó újra. Anyám este 11-kor, hogy nem tudja nézni a streamingen a sorozatot, azt hittem, hogy haldoklik, olyan lendülettel hívott, ezt Sára írta nekünk, és hát igen, hogyha olyan időpontban jön egy hívás, amikor amúgy nem számítasz rá, meg nem szoktak ilyenkor hívni, akkor nagyon könnyű bepánikolni, hogy úristen, most mi történik, történt-e valami, és ezért van a hívás, aztán kiderül, hogy csak a streamingen nem tudja megnézni a sorozatát. Hát igen, nehéz ügyek. Van egy nagyon kedves barátom, aki a lehető legindokolatlanabb kérdésekkel szokott néha felhívni, néhány közülük, ami hirtelen beugrik. A lakás, amiben laksz, annak te vagy a tulaja? Nem. Hello and Oats, Man Eater című dalát, melyik punk zenekar dolgozta fel? Coffin Cats. Van olyan belső tulajdonságot, amit nem szeret magadban? Szinte csak olyan van. Az autók fogyasztását hogyan adják meg? Liter per 100 kilométer. De egyébként ez tök jó dolog szerintem, már mint az, hogy tudja, hogy rád számíthat dolgokban, hogy olyan vagy, mint egy enciklopédia, amit fel lehet lapozni, felhív téged, és te megadod a választ. Igaz, hogy erre már rengeteg más módszer is lehetne, tulajdonképpen a haverod privát tudakozója vagy, ezt kell, hogy mondjam, ő meg még nem találkozott azzal a fogalommal, hogy internet, és ezért nem tud magától utána nézni, de rád biztos, hogy számíthat ebben a dologban. Talán majdnem minden olyan kérdés, ami nem rád vonatkozik, az olyan, hogy utána nézhető, legalábbis itt a példában ilyenek vannak. Minden esetre ez nagyon cuki történet, és ezzel zárjuk a mai Ceglét hangját. Köszönöm szépen az üzeneteket, és azt is, hogy velünk tartottak. Holnap más témával jövünk. Tartsanak velünk akkor is, és a Cegléd Rádióval addig is. Viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Szeglitrázsóban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán található. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenlét és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták, a rendőrség közölte. Egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban, 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A szegedi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével kezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dom téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvény sorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Lesznek klasszikusok, műzikelek, könnyű zenei koncertek és színi előadások is.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. A mikrofonnál újra csak Becker Bernadett, és most már valóban vasárnap van, június 28-a vasárnap. Hamarosan köszöntöm a névnaposokat, és jönnek hasznos, fontos információk, vagy legalábbis bízom benne, hogy fontosak és hasznosak. Az óra második felében pedig a horoszkóp. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

Június 28-a van a nap, amikor az Irének és a Leventék ünnepelhetik névnapjukat. Az Irén görög eredetű, jelentése béke, a Levente régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának neve, jelentése levő, létező. Másik magyarázat szerint levőcske, kislény, legújabb kutatások szerint vadász a név jelentése. Kedves Irének, kedves Leventék, nagyon-nagyon boldog névnap!

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertára lesz az ügyeletes patika, a Kőrösi út 11 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 8 órakor indul és 22 óráig tart.

Közleményt adott ki dr. Diós Győri Gitta, címzetes főjegyző, ebben arról tájékoztatja mindazokat, akik ügyeket szeretnének majd intézni hétfőn és kedden, hogy a magasfokú hőségriasztás következtében rendkívüli munkarend lép életbe az önkormányzati hivatalban. Hétfőn június 29-én és kedden június 30-án kizárólag 8 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás. Kérik, figyeljék a híradásokat, és csak a legszükségesebb mértékig tartózkodjanak a szabadban. FM 92 Őszeglét Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magisz kórusa. Madein Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula Jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Madein Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. Újra falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Csökkentették a Paksi atomerőmű teljesítményét. Megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adéla vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán található. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenlét és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a Paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták, a rendőrség közölte. Egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban, 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A szegedi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével kezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dom téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvény sorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Lesznek klasszikusok, műzikelek, könnyű zenei koncertek és színi előadások is.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.

Lasszó indította a fél órát, ez volt a Get Lucky itt a 92-tön. Hát ezt is kívánhatnám mindenkinek, hogy legyen szerencsés, de hogy hogyan is állnak a csillagok mindehez, a következő hónapban arról fog szólni majd Rigged, és Gyészen Gyész kezese után jó néhány perc. Ceglét

Jöjjön, hát a horoszkóp nem is csak egy napra, hanem egy egész hónapra, júliusra nagy fordulatokra számíthatunk. A Jupiter az oroszlán jegyében egyre erősödik, a Neptunusz, majd a Szaturnusz hátrálni kezd, és az Uránusz is hoz váratlan helyzeteket. Kedves Kos, a nyárderekán járunk bolygód, a Mars az ikrekben jár, ami csupa kedvező fényszöget alkot a nagy bolygókkal, és ezt fellelkesít, és a legyőzhetetlenség érzését hozza neked. A Kosban járó Neptunusz 7-én, a Szaturnusz 26-án kezd hátrálni, ami nosztalgiázásra hajlamosít. Gyerekkorod nyaraira emlékezel, de nem szabad gyerekesen viselkedned, mert a hónap második felében a családod számít rád. Szükségük van a segítségedre és a hatékony közreműködésedre. Bika, könnyen lehet, hogy tarthatatlannak érzed a helyzetet otthon és a munkahelyeden egyszerre. Nagy feszültségeket mutatnak borzalmas bolygó szembenállások 20-án és 27-én. Nagy a nyomás rajtad. Egyetlen feladatod van, minden módszerrel kapcsolódj ki. És légy tisztában vele, hogy ezen túl leszel pár nap alatt. Ha szabadságra mész, akkor könnyebb dolgod van. De ha dolgoznod kell, akkor esténként sétálj, vagy ülj ki az erkélyre, kertbe, parkba és nézd a csillagokat. Ha ezen átverekszed magad, nagyon jó fordulatok jönnek. A Jupiter az oroszlánban egyre erősödve fejti ki a hatását, és nagyon szerencsés fordulatokat hoz neked. Ikrek! Kedvedre való lesz a július 4-én, az ikrekben együtt áll a Mars és az Uránusz, ami felpörget egész hónapban, támogat.

megbánod. A rákban járó Merkur 24-éig hátrál, ami támogat abban, hogy régi eseteket felidézve gondold át a jelent és a jövőt, és ne feledd, hogy retrográd Merkurtól nem kell félni, használd arra is, hogy kérdezel. Mindeközben egyre erősödnek a jó tendenciák, és a hónap közepétől jönnek a sikerek, pozitív fejlemények. Oroszlán, 20-án és 27-én lesz az a két feszült bolygó szembenállás, ami megvisel, azonban ez már a hónap elejétől egyre erősebben érzékeled, vigyázz magadra is, azokra az emberekre, akik fontosak a számodra. Ez azt jelenti, hogy mindent becsülj meg, mondd ki, hogy hálás vagy. Szerencsére Jupiter, a nagy szerencse bolygója az oroszlánban jár, és megvéd téged a bajtól, vedd észre, hogy a hála és a szerencse kéz a kézben jár. Szűz. A július 4-i Mars-Uránusz együttállás olyan váratlan, sokkoló változást jelez a munkahelyeden, ami kikészít. Ha nem lennél ennyire megfontolt, akkor azonnal felmondanál. Nem sokat javít a helyzeten, hogy 20-án és 27-én olyan bolygó szembenállások lesznek, amelyek a közvetlen és a távolabbi vezetőitől jövő feladataidat is érinti. Próbálj meg konzultációt kezdeményezni, és tegyél fel praktikus kérdéseket, és legyél tisztában vele, hogy túljutsz ezen, megerősödve és győztesen. Magánéletedben minden sinem van, hamarosan folytatom.

hogy lesz, aki provokálni fog. Ekkor úgy érzed majd, hogy meg kell védened magadat. Legrázósabb nap a 20-a és a 27-e lesz. Az a szerencsét, hogy július 4-én a Mars-Uránusz együttállás zseniális ötletet hoz neked, ami inspirál. Bármikor kipattanhat a fejedből egy olyan terv, ami szokatlan, és pont ezért izgalmas, illetve előremutató. A környezetváltozás, utazás, nyaralás is felerősíti ennek az esélyét. Skorpió, nincs uborka szezon nálad idén nyáron, nem dőlhetsz hátra. Július olyan lehetőségeket hoz neked egzisztenciális téren, amelyeket érdemes megfontolnod. Nagy bolygók szerint nagy kiugrási esélyt kapsz, amihez bátorság kell. Valószínűleg be kell áldoznod valamit, szabadidőt, utazást, magánéletet. Pont emiatt nagy a döntésed tétje. Ha kicsi bizonytalanság van benned, kérd ki egy számodra nagy tiszteletnek örvendő ember véleményét, persze nem kell szó szerint azt tenned, amit ő mond. Nyilas. Jó hír, hogy bolygód a Jupiter már az oroszlánban jár, az kevésbé jó hír, hogy 20-án szembe kerül a Plutóval, ez óvatosságra int. A közlekedésben és a kommunikációban is körültekintően kell lenned. Számíts otromba reakciókra, indulatokra, a hőségre lehet fogni, de valójában elfojtott elégedetlenség húzódik a mélyben. Amint átlátod, ezt könnyebb dolgod lesz, megértőbben fogsz reagálni, beszélni, ami a másik hevességét azonnal lecsillapítja. Innentől nyert ügyed van. Bak. Nincs a szótáradban a szentimentalizmus és a romantika, pont ezért hozhat zavarba, hogy júliusban ilyen emberek és érzések találnak meg. Nem ciki, ha vannak érzéseid. Nagy szerelem jöhet, ha szingli vagy. Egy másik téma az anyagi kérdések. Te egy megfontolt ember vagy, aki jól bánik a pénzzel. Emiatt szokatlan, hogy feszült bolygó szembenállások 20-án és 27-én kihívást szimbolizálnak. Meg tudod oldani. Vízöntő. Felfedezésük óta először egyik uralkodó bolygód, az Uránusz július 18-án a legszuperebb fényszöget alkotja a vízöntőben járó Plutóval. Ez számodra duplán szuperhír. Ennek ellenére nem csak ünneplésre adnak okot a bolygók, ugyanis 20-án és 27-én méltatlan bolygó szembenállások méltatlan szóváltást jeleznek. Kövess el mindent, hogy nem mérgesedjen el a helyzet, máskülönben hetekig tartó csata alakul ki. Legyél mindenkivel elnéző és tapintatos, így nem lesz oka a másiknak balhézni. És halak, a családod ismét próbára teszi a türelmedet, a Mars-Uránusz együttállás július 4-én váratlan helyzet elé állít. Mindenki árgus szemekkel figyeli a reakcióidat, de nem ez az egyetlen kihívás ebben a hónapban. Az egészségedre és a munkádra kell ügyelned, semmi sem fontosabb, mint ez a kettő, hiszen alapot ad minden máshoz, utazás, szórakozás, tanulás, stb. 20-án és 27-én lesz a legkeményebb bolygó szembenállás, de valójában ez az egész egy nagy esély az előrelépésre. Pénzügyi felemelkedés jöhet ennek nyomán, ez vár ránk tehát júliusban.

0: color.
1: Jöjjön most már, Varga Viktor zárja le az órát. Lehet zöld az ég, lehet kék a fű. Nekem mindegy. Végül is. Így gyönyörű. Vagy valami ilyesmi a szöveg. 2010-es a dal, úgyhogy nem feltétlenül emlékszem minden sorára. De most már újra felidézem. Utána jönnek a reklámok, a friss hírek, és indul egy újabb óra Taylor Swift-tel. Apple Light, ezt a majd itt a 92-től.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
7: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a Paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a szápp és a kajak volt.
1: Az időjárásról.
7: Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indította az órát, ez volt az Opelite, itt a 92.5-ön 2026-os vadonatúj sláger, itt a Cegléd Rádióban, abban az órában, amikor jön a lapszemle, népszava, magyar nemzet, magyar hírlap, most is ez a kínálatom erre az órára, és persze a nagyon jó zenék, egy olyan zene már is a folytatásban, ami egy olyan dologról szól, ami most nagyon sokszor kerül a hírekbe. Ez már itt a Water Tyler előadásában.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon hát a Lapszemle, induljon a Népszava két írásával itt a 92.5-ön. Tömegverekedéssel rendezték a nézeteltérést a grúz parlamentben, számolnak be róla a lapok, köztük a Népszava is. Tömegverekedés tört ki a grúz parlamentben, a Grúz Állam Demokratikus Grúzia nevű oroszpárti kormánypárt képviselői kaptak hajba, a Georgi Gaharia volt miniszterelnök alapította a Gaharia Grúziáért ellenzéki párt honatjáival. A verekedés a tavaszi ülés szakutolsó ülésének végén tört ki, amelyen felolvasta beszámolóját Irakli Kobahidze miniszterelnök, a tettlegességben mások mellett részt vett Laza Talahadze, a grúz állam képviselője, aki háromszoros súlyemelő olimpiai bajnok. A verekedést megelőző szóbeli összecsapás azután kezdődött, hogy Georgi Sarasidze ellenzéki képviselő felszólalásában bírálta Kobahidzét. A kezdődő lögdösödés után a képviselő félbeszakította a felszólalását, a parlament pedig beszüntette az ülés élőben történő közvetítését, de a verekedés megtekinthető a népszava.hu oldalon például. Négy németországi autógyárát bezárná, és akár 100 000 embert is elbocsátana a Volkswagen, erről is beszámol a lap. Eddig a világ második számúként ismert autógyártója nem bírja a versenyt az európai piacra berobbanó kínaiakkal. A német cég óriás üzemi tanácsa és az ágazat egyik nagy szakszervezete közölte, mindent megtesznek a tervek megakadályozására. A Volkswagen akár 100 000 dolgozó elbocsátását és 4 üzem bezárását is fontolgatja a cég átalakítása során, amely a legnagyobb lehet az autógyár 89 éves története során, írja a Reuters két társaság ügyeire rálátó forrásra hivatkozva. A londoni székhelyű nemzetközi hírügynökség információja szerint a Volkswagen felügyelőbizottságának tagjait a vezetők már tájékoztatták a tervekről, amelyekről július 9-én tárgyalhatnak. Indok, hogy az autógyártó egyre nagyobb nyomással néz szembe a kínai riválisok, elsősorban az elektromos autógyárak részéről. A hannoveri, zwickaui, emdeni és Audi Neckarsulm üzemeinek bezárása több mint 45 000 munkáját veszélyeztetne a források szerint. Ez a szakszervezetekkel 2024 végén elfogadott megállapodás szerint 50 000 fős létszám leépítéssel együtt érhetné el 100 000-nyi dolgozó állásvesztését. Erről is bővebben olvashatnak a Népszavában.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17:00-ig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
7: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
6: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
7: Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
7: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
6: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
7: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
6: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertára lesz az ügyeletes patika. A Kőrösi út 11 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 8 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Szeglét Rádió!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep, fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők, laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000 teljesítették a Balatonátevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A tervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt.
1: Az időjárásról.
8: Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön a Lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet két írása. Nem az a kérdés, hogy lesz-e 50 fok Budapesten? Riasztó jósat a klímakutatótól, ezzel a címmel tett közzé írást a Népszava. Hőségrekordok, 40 fokos csúcshőmérsékletek várhatók nyáron Magyarországon, ám a klímakutató szerint ez még csak a kezdet. Ürge Volsac Diana arra figyelmeztetett, hazánk Európa egyik leggyorsabban melegedő térségévé vált, és már nem az a kérdés, hogy lesz-e 50 Celsius fok Budapesten, hanem az, hogy mikor. Az idei nyár különösen forrónak ígérkezik, múlt szombaton június 20-án Aszódon például 37,1 Celsius fokra szökött fel a hőmérő higanyszála, így megdőlt az ezen a napon mért melegrekord. Ezen a hétvégén, illetve jövő hét elején pedig akár 40 fokos hőség is kialakulhat. Sajnos nem anomáliáról van szó, a jövőben még ennél is nagyobb forróságra számíthatunk. Amint Ürge Volsac Diana klímakutató a minap felhívta rá a figyelmet, Közép-Európa a bolygó többi részéhez képest is gyorsabban melegszik, hazánk egyes részein pedig hajmeresztő mértéket ölt ez a tendencia. Magyarország középső része például az elmúlt 3 évtizedben Európa leggyorsabban melegedő részei közé került, ami annak fényében még riasztóbb, hogy az öreg kontinens is kétszer gyorsabban melegszik, mint a globális átlag. Ha például Írországhoz vagy Anglia északi részeihez hasonlítjuk hazánkat, akkor 5-7-szeres a melegedésünk üteme, ami évtizedenként 3/4 és 1 fok közti emelkedést jelent. Ez hatalmas rohanás, az őrületbe mutatott rá a neves klímakutató. Ez a szám már csak azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt évek nemzetközi klímakonferenciáin rendre azt tűzték ki célul, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedést másfél, majd 2 fok alatt kell tartani az iparosodás előtti szinthez, vagyis nagyjából a 19. század közepéhez képest. A szakértők zöme egyetért abban, hogy a 2 fokot meghaladó globális felmelegedés katasztrofális következményekkel járna. Az Euronews-nak adott május interjúban Ürge Volsac Diana arról is beszélt, nem az a kérdés, hogy lesz-e 50 fok Budapesten, hanem az, hogy mikor. Nos, erről a témáról is olvashatnak bővebben a Magyar Nemzetben. És döbbenetes dolgot talált a NASA a Marson, de ki hozza haza a mintákat? Hatalmas áttörést jelentett be a NASA. A Perseverance marsjáró az eddigi legkonkrétabb és legnagyobb mennyiségű szerves szén vegyületét azonosította a Jezero kráter egykori folyómedrében. A mintákban úgynevezett makromolekuláris szenet találtak, amely a földi élet legfőbb építőkockája. A felfedezés azonnal komoly vitát robbantott ki, valóban egy ősi marsi mikrobiális élet fosszíliáira bukkantunk, vagy csupán egy élettelen, de rendkívül összetett geológiai folyamat nyomait látjuk, és ki fogja hazahozni a mintákat. A tudósok figyelmét egy cikla keltette fel egy ősi folyóvölgyben, amikor a marsjáró kamerái közelebbről is megnézték a követ, apró sötét szegélyű pöttyöket találtak rajta. A Földön az ilyen minták mögött szinte minden mindig élő lények állnak, amikor a talajban élő apró baktériumok lebontják a szerves anyagokat, energiát nyernek belőle, közben kémiai reakcióba lépnek a kőzetben lévő vassal, és ez a folyamat helyenként kifehéríti a rozsdás vörös követ, szokatlan foltokat hagyva maga után. A The Guardian cikkében részletezett adatok szerint a Perseverance pont ezekben a szokatlan foltokban mutatott ki összetett szerves szenet. Ez az eddigi legkomolyabb közvetett bizonyíték arra, hogy a Marson évmilliárdokkal ezelőtt valami nagyon hasonló dolog történhetett, mint a földi vizek mélyén. Bár a szerves szén fantasztikusan hangzik, fontos tisztázni, a szerves anyag nem egyenlő az élettel. Ilyen szénmolekulák élőlények nélkül teljesen élettelen módon is létrejöhetnek a természetben. És ugye, marad a kérdés, ki hozhat haza mintát a Marsról, a rejtét egyetlen módon lehetne véglegesen megoldani, ha a marsjáró által összegyűjtött és kis fémcsövekbe zárt mintákat elhoznánk a Földre. Itt a világ legmodernebb labor.

0: hallgatóink, hogy vaj, hogyha ennyi pénzt fektetünk és energiát más kutatásba, miért nem tudnánk ugyanezt a forrást felhasználni arra, hogy egy kicsit gatyábarázzuk magunkat itt a Földön? Na de hát ez egy olyan kérdés nyilvánvalóan, amire soha nem lesz válasz. Illetve van, csak az egy kicsit bonyolultabb. Minden esetre a Magyar Nemzetben a NASA-ról, Kínáról és a Marson talált mintákról olvashatnak bővebben is.
1: Szeglédre!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Hírlap két írása itt a 92-5-ön. Így lettek a civil drónok a modern háborúk fegyverei, írja a lap. Bármint, hogy ezzel a címmel írja a lap, hogy hogyan. A néhány éve még hobbi eszköznek számító drónok, ma már a modern hadviselés meghatározó szereplői. A légifotózásra, videózásra vagy versenyzésre tervezett kis repülő szerkezetek rövid idő alatt a csataterek egyik legfontosabb eszközeivé váltak. Felderítenek, célpontokat azonosítanak, tüzérségi tüzet irányítanak, sőt átalakítva támadó fegyverként is bevethetők. Néhány évvel ezelőtt a kereskedelmi drónokról sokaknak még esküvői videók, lenyűgöző tájfelvételek, ingatlan bemutatók vagy hobbi repülések jutottak eszébe, mert ugyanezek az eszközök egészen más összefüggésben kerülnek a hírekbe. Az orosz-ukrán háború, a közel-keleti konfliktusok és a világ más fegyveres összecsapásai egyértelműen megmutatták, a civil piacról származó drón technológia alapjaiban formálja át a modern hadviselést. A változás azért különösen figyelemre méltó, mert nem klasszikus katonai fejlesztésről van szó, nem egy titkos laboratóriumban megtervezett, évtizedekig fejlesztett csúcs technológiás fegyverrendszer jelent meg tömegesen a frontokon, hanem egy olyan eszköztípus, amely eredetileg bárki számára elérhető volt. A kisméretű, kamerával felszerelt drónok egyszerűen beszerezték.

Viszonylag olcsók, könnyen javíthatók és megfelelő kézben rendkívül hatékonyak. Itt jelzem meg zárójában, hogy sajnos nem mindig kerülnek megfelelő kézbe. Nos, ezekről a kis eszközökről is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban. És olvashatnak Britney Spears fiairól is, akik berobbantak a divatvilágba, mindenki róluk beszél Párizsban. Britney Spears fiai eddig többnyire távol tartották magukat a reflektorfénytől, most viszont egyetlen párizsi megjelenéssel felrobbantották a divatvilágot. Sean Preston és Jaden James a Vedements kifutóján debütáltak, és azonnal mindenki róluk kezdett beszélni. Britney Spears fiai új fejezetet nyitottak a nyilvános szerepléseik történetében. Sean Preston Federline és Jaden James Federline a párizsi divatéten léptek kifutóra, méghozzá a Vedements bemutatóján. Tehát a 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jaden James eddig többnyire távol maradtak a reflektorfénytől, most azonban a divatvilág egyik legfigyeltebb eseményén jelentek meg együtt. A testvérek a tavaszi-nyári férfi kollekció showjában szerepeltek, a márka az utóbbi években is híres volt arról, hogy a kifutón nem csak klasszikus modelleket, hanem popkulturális szempontból is figyelemre méltó arcokat vonultat fel. Britney Spears fiainak megjelenése ezért azonnal témát adott a nemzetközi bulvár és divat sajtónak. Sean Preston elegánsabb, visszafogottabb szettet viselt, sötét fényes hatású zakóban, inkben, nyakkendőben és farmerben lépett a kifutóra. Öltözéke egyszerre idézte a klasszikus férfi öltözködést és a divattervező cégre jellemző laza utcai stílust. Jaden James ezzel szemben sokkal lazább, fiatalosabb összeállításban jelent meg. Farmerben, fehér trikóban, övvel és kiegészítőkkel vonult végig a bemutatón, amelyről tehát egészen részletes beszámolót olvashatnak, ha fellapozzák a Magyar Hírlapot, és keresgettem a képet is, de azt nem annyira sikerült, hanem egy ilyen régebbi képet, mondjuk konkrétan 13 évvel ezelőtti képet tettek csak fel. Na de ha nagyon szeretném, biztos megtalálnám, de annyira

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a ceglédi szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
3: Tovább fokozódik a hőség. Csökkentették a Paksi atomerőmű teljesítményét. Megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó reggelt kívánok, Szejfrid Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán található. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenlét és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a Paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták, a rendőrség közölte. Egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban, 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A szegedi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével kezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dom téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvény sorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Lesznek klasszikusok, műzikelek, könnyű zenei koncertek és színi előadások is.
1: Az időjárásról.
3: Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
1: Közlekedési információk.
4: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét Centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Post Malone és Morgan Wallen közösével indult egy újabb óra, I had some help, most nekem nincs szükségem segítségre, egész jól elboldogulok egyedül is, és így is maradok már, mint egyedül 17 óráig, utána pedig Szabó Kristóf lesz majd egyedül, hiszen jönnek majd a Cegléd Rádió sporthírei. Addig még sok minden történik, például jön a bulvárlap szemle, meg egy-két hasznos információ is ebben az órában, és kiváló muzsikák. A későbbiek folyamán itt lesz majd Dua Lipa és a Break My Heart, de Shakira és Burna Boy közösse a Dai Dai, és felcsendül majd.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: break my heart. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy város. Egy közösség. Egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a Ceglédiekért.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Induljon át a Bulvárlap szemle, induljon a Bols három írásával. Néhány éve biztosan kiröhögtem volna, nagykövet lett Aurélió, erre senki nem számított, de hogy milyen nagykövet itt, az a nagy dolog. A sztárapuka nem csupán esküdözött, valóban meg is változott. A TV2-n januárban nagy sikerrel futott Valóság sója forgatása alatt Aurélió belekóstolt a kemény fizikai munkák világába, türelmet és önfegyelmet tanult, illetve beleszeretett egy különleges, de annál hatásosabb mozgásformába, a jógába. A kemény évek, balhék és botrányok után Aurélió ténylegesen rálépett tehát a változás útjára, és eddig nem is tért le róla, sőt olyan elánnal robog előre, hogy az egyszeri emberfia csak kapkodja a fejét, a híresség láthatóan lenyugodott, és ebben hatalmas szerepe volt az Eskü Megváltozom címmel idén évelején futó saját műsorának, melyben többek között kipróbálta a jógát. Amikor részt vett VV Gigi óráján, még nem volt túlzottan elragadtatva, de hamar ráérzett az egészséges mozgásforma ízére, és miután megtapasztalta annak jótékony hatásait, szó szerint a függőjévé vált. Aurélió most erről az új szenvedélyéről mesélt a Bolsnak. A jógának is nagy szerep jutott abban, hogy ráterelődtem a helyes útra. Ha néhány évvel ezelőtt valaki azt mondta volna nekem, hogy lesz saját jógamatracom, és képes leszek kitartani a lefelé néző kutyapószt, biztosan kiröhögtem volna, de talán még a bajszomat is összeakasztottam volna az illetővel. Aztán jött az Eskü Megváltozom, és a nap, amikor Gigi megtartotta nekem azt a bizonyos sorsfordító jógaórát, a forgatások során volt alkalmam gyakorolni a türelmet, aminek korábban erősen a híján voltam, és kimerem jelenteni, hogy a jógának is nagy szerep jutott abban, hogy ráterelődtem a helyes útra, és rajta is maradtam, kezdte a Borsnak Aurélió, aki elárulta, már a szenvedélyesen megszerette a jógát. Gigi megfertőzött ezzel a dologgal olyannyira, hogy a forgatások után felkerestem Baja legjobb jógaoktatóját, aki nagyot nézett, amikor bejelentkeztem hozzá, de végül beadta a derekát, és tartott nekem egy privát órát. Hamar ki is derült, hogy ez így van jól, hiszen minden egyes pózról olyasmi jut eszembe, ami. Na a lényeg, hogy nem vagyok alkalmas a csoportos órákra, mert a kelleténél hangosabb vagyok, vallotta meg a híresség. Az pedig már nem vagyok túl nagy joga szakértő, de nem hiszem, hogy kompatibilis. A Valóság show hős hónapok óta kitartóan jár joga órákra, sőt már saját csapatot is verbúvált a barátaiból. Ők azok, akik nem bánják, ha a szokásostól eltérően nem néma csendben, inkább hangos nevetéssel telnek az alkalmak. A joga oktatóm javaslatára elkezdtem kapacitálni a baráti körömet, hogy jöjjenek el velem, és meglepetésemre szinte mindenki igent mondott. Mondhatom, hogy én lettem Baja jóga nagykövete, hiszen már komplett csoporttal tolom és nagyobb élvezem. És jöjjön a következő írás a Borsból. Most kiderült, harmadik Károly egyetlen okból szeretné viszont látni Meghan Markle-t, a király és menye egykor szoros viszonyt tápoltak, Meghan Markle több év után visszatérhet az Egyesült Királyságba, ez pedig talán lehetőséget teremt arra, hogy ismét felvegye a kapcsolatot harmadik Károllyal. Egyre csak közeleg a nap, amikor a feltételezések szerint több év után ismét ellátogat tehát az Egyesült Királyságban Meghan Markle, Harry herceg felesége utoljára 2022-ben járt az országban, két évvel azután, hogy ő és harmadik Károly kisebbik fia maga mögött hagyta a királyi családot, és inkább Amerikában kezdtek új életet gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel, mielőtt a viszonyuk is megromlott a királyékkal. Most azonban talán megtörik a jég, a király egykori kovornyéknyi, a Grand Harold pedig úgy véli, a brit uralkodó titkon szeretné újra látni a menyét, akivel annak idején nagyon is szoros kapcsolatot ápoltak egymással. Nos, erről is olvashatnak bővebben a Borsban, és arról is, hogy Vince Otto nem kertelt keményen kiosztotta Cristiano Ronaldo kritikusait. Kemény kritikát fogalmazott meg a portugál válogatott körül kialakult hangulattal kapcsolatban. A Ferencváros korábbi labdarúgója szerint Cristiano Ronaldo jóval több tiszteletet érdemelne, nem csak a sajtótól, hanem saját hazájában is. Cristiano Ronaldo körül továbbra sem csendesednek a kritikus hangok, a portugál aranylabdás nem kezdte jól az idei labdarúgó világbajnokságot, hiszen Portugália a csoportkör első mérkőzésén csupán 1-1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen. A 41 éves klasszis azonban a második találkozón Üzbegisztán ellen 2 góllal válaszolt a kétkedőknek. Ennek ellenére a bírálatok továbbra sem szűntek meg, a Ferencváros korábbi labdarúgója Vince Otto úgy véli, Ronaldo jóval nagyobb tiszteletet érdemelne nem csak a sajtótól, hanem saját hazájában is. Hogy mit mondott még, olvassák el a Borsban, és hogyha valami hasonló történetre kíváncsiak, akkor pedig nézzék meg az egyik streaming szolgáltatón a Beckhamről szóló sorozatot, minisorozatot, egészen érdekes dolgok vannak benne, még nem focira jogóként is élvezettel néztem végig, meg kicsit tátott szájjal néha, milyen döbbenetes dolgokat kellett átélnie, és milyen döbbenetes dolgokra képes a sajtó.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Csökkentették a Paksi atomerőmű teljesítményét. Megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán található. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenlét és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a Paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták, a rendőrség közölte. Egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban, 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A szegedi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével kezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dom téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvény sorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Lesznek klasszikusok, műzikelek, könnyű zenei koncertek és színi előadások is.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Szegény.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Lovai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes. Adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
2: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Újra falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra. 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren.

0: pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan, nagyon gyorsan.
1: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
3: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
4: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És jöjjön most már a Blikkét írása, itt a 92.5-ön sétányt neveznek el Benedek Tiborról a Margit szigeten, a Blikk is beszámol erről. A döntésről a korábbi szövetségi kapitány Kemény Dénes számolt be Facebook oldalán, a múlt héten volt a 6. évfordulója a vízilabda legenda halálának. A magyar férfi vízilabda válogatott háromszoros olimpiai aranyérmes szövetségi kapitánya Kemény Dénes a közösségi oldalán jelentette be. Budapest képviselőtestülete megszavazta, hogy a Margit szigeten egy később kiválasztandó közterületen alakítsa

0: ki a Benedek Tiborról elnevezett sétányt. A Margit-sziget kézenfekvő választás arra, hogy adózzunk a legendás játékos emléke előtt, hiszen a válogatott a Hajós Alfréd nemzeti sportuszodában szokott készülni, és több nagy nemzetközi torna helyszíne volt már a sziget. Egy évvel a korábbi klasszis halála után 2021-ben az olaszországi Rekkóban már elneveztek róla egy szkalinátát, azaz lépcsősoros sétányt. Háromszoros olimpiai aranyérmes Benedek Tibor 2020. június 18-án méltósággal viselt hosszú betegséget követően halt meg. 47 éves korában, azaz már több mint 6 éve nincs köztünk. A szintén pólós fia Móra napokban töltötte be a 19. életévét. Róla is olvashatnak tehát a Blikben. És vége az olcsó temuzásnak, szerdától új világ jön, életbe lép az új vám szabály. Erről is ír a Blik. Jelentősen megváltozik az Európai Unióból érkező 150 euró alatti kis csomagok vámkezelése. Az új uniós szabályozás szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem a benne található termékkategóriák száma alapján kell majd megfizetni. A NAV tájékoztatása szerint a webáruházak áraiba beépülő új teher a logisztikai partnereket és a vásárlókat egyaránt érinti. Az ökkenőmentes átállás érdekében az adóhatóság már megkezdte az egyeztetéseket a piaci szereplőkkel. A döntés leginkább az olyan webshopok, mint a kínai Shein, ki hogy ejti, vagy a Temu termékeit érinti, amelyek közvetlenül a vásárlónak küldik el a termékeiket, gyakran megkerülve ezzel a vámkezelést vagy vizsgálatot. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot tehát nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vám tarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó eltérő vám tarifaszámú árut vásárol. Ezért a fizetendő vám összesen 9 euró, ismertették. Ha ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú pamutpólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró, mondta a NAV szóvivője. Tehát ha valaki mondjuk 250 forintért rendel egy kütyüt, bármilyen hasznos kütyű is, de arra a kütyűre akkor 3 euró, tudom, most legyen megye 1200 forint. De most nincs annyi, szóval mondjuk 900 forint vámot kell még pluszban fizetni. Hát ez van. Bővebben erről is a Blikben.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: véget ért egy újabb óra, jöjjenek most már a reklámok, és hogy mivel indul a következő óra a hírek után, már mutatom is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Tovább fokozódik a hőség, bővítik az energiatárolók kapacitását, megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti közösségi oldalán. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyerekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A borsodi Arnóton és a Jászlik-Kun-Szolnok megyei Szelevényen polgármestert és képviselőket választanak. A baranyai Görcsöny-Dobokkal lakói pedig új településvezetőről szavaznak. Az urnákat este 7 órakor zárják. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását. Sajtóhírek szerint a politikus nem vonul vissza, a szerb haladó párt színeiben ismét indulna a miniszterelnöki posztért. 95 éves a szegedi szabadtéri játékok. Tegnap a helyi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével indították a nyári fesztivál 75. évadát a domtéri felújított színpadon. Az augusztus 22-ig tartó időszakban lesz klasszikus zene, prózai színi előadások és popkoncertek is. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes nagyszabású táncjátéka a Hősök hajnala Dózsa Györgyöt és az idén 500 éves Mohácsi csatát idézi meg. Műsorra tűzték még egyebek között a Csárdás királynő nagy operettet, a Carment, valamint a Vigd című musicalt. Fellépmások mellett Geszti Péter, Charlie, valamint a Molnár Dixieland Band, Falusi Mariannal és Szulák Andreával.
1: Az időjárásról.
11: Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, késő este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
1: Közlekedési információk.
0: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét Centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szigala indította az órát, ez volt a Riptide itt a 92.5-ön, azt az órát, ami már a mai napról, konkrétan június 28-áról szól. Köszöntöm a névnaposokat, jönnek majd események, évfordulók, és persze a napíre szülöttjeiről is szó lesz.
1: Szeglét Rádió! 92.5!

0: Június 28-a van a nap, amikor az Irének és a Leventék ünnepelhetik névnapjukat. Az Irén görög eredetű, jelentése béke, a Levente régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának neve, jelentése levő, létező. Másik magyarázat szerint levőcske, kislény, legújabb kutatások szerint vadász a név jelentése. Kedves Irének, kedves Leventék, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pinot Picnic. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltözd pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pinot Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Reklámot hallottak.

Jöjjenek hát események, évfordulók, június 28-ához kötődőek, természetesen 112 éve annak, hogy meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst, ami ürügyként szolgált az első világháború kirobbantásához. A merénylet hátterében Boszniának a monarchia általi 1908-as annexióját, amelyet az 500 éves török megszállás után függetlenségre vágyó nép nem tudott elfogadni. A főhercegi párra leadott 7 pisztolylövés valójában csak égőgyufaszálat jelentett, amelyet Európa lőporos hordójába dobtak. Egy hónappal később, 1914. augusztus 1-én kitört az első világháború. 263 éve annak, hogy földrengés döntötte Romba Komáromot, ez volt a legnagyobb ismert magyarországi földrengés. 107 éve annak, hogy a Versailles-i kastély tükörtermében aláírták a szövetségesek és Németország közötti békeszerződést. A béketerületi rendelkezései szerint Németország lemondott Elzász-Lotaringiáról Franciaország javára, részben Lengyelországhoz került Nyugat-Poroszország és Poznan tartomány. Gdansk önálló terület, később szabad állam lett, a Memel-vidék szövetséges ellenőrzés alá került. Csehszlovákiának átadták Ratibor vidékét, Schleswig egy részét Dániáé, Eupen és Malmedy Belgiumé lett. Megtiltották Ausztria csatlakozását Németországhoz. A Versailles-i békeszerződés katonai intézkedései többek között előírták, hogy Németország az általános védkötelezettség megszüntetésével 100 000 főnyi hivatásos hadsereget tarthatott fenn a legénység, 12 a tisztek 25 éve szolgálati idejével. A leszerelést a szövetségesek ellenőrizték, Németországnak ki kellett szolgáltatnia a hadiflottáját, sem a hadiflottát, sem légiflottát nem építhetett. Jóvátételt kellett fizetnie, valamint kimondták, hogy a háború kitöréséért egyedül Németországot terhelte felelősség. És 1991-ben ezen a napon megszűnt a KGST, a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, a Közép- és Kelet-Európai Szocialista Országok Gazdasági Együttműködési Szervezete volt a hidegháború alatt 1949 és 1991 között. Ennyit az eseményekről, hamarosan jönnek a napi híres szünetjei.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magis kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Lovai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula jezsuita a gimnázium 100 fős magis kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes, a helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
2: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Újra falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra. 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton, Csemőben természetesen a Templom téren.

0: Hírek a Ceglédrásóban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Bővítik az energiatárolók kapacitását. Megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti közösségi oldalán. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyerekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A borsodi, Arnóton és a Jászlik-Kun-Szolnok megyei Szelevényen polgármestert és képviselőket választanak. A baranyai, Görcsöny-Dobokal lakói pedig új településvezetőről szavaznak. Az urnákat este 7 órakor zárják. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását. Sajtóhírek szerint a politikus nem vonul vissza, a szerb haladó párt színeiben ismét indulna a miniszterelnöki posztért. 95 éves a szegedi szabadtéri játékok. Tegnap a helyi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével indították a nyári fesztivál 75. évadát a domtéri felújított színpadon. Az augusztus 22-ig tartó időszakban lesz klasszikus zene, prózai színi előadások és popkoncertek is. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes nagyszabású táncjátéka a Hősök hajnala Dózsa Györgyöt és az idén 500 éves Mohácsi csatát idézi meg. Műsorra tűzték még egyebek között a Csárdás királynő nagy operettet, a Carment, valamint a Vigd című musicalt. Fellép mások mellett Geszti Péter, Charlie, valamint a Molnár Dixieland Band, Falusi Mariannal és Szulák Andreával.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, késő este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Ceglédrádió FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.

Jöjjenek most már a nap híres vagy híresebb szülöttjei. Itt a 92-5-ön 314 éve született Jean-Jacques Rousseau, svájci, francia filozófus, író és zeneszerző. Vissza a természethez, ugye ez volt az ő nagy jelszava. 105 éve született ezen a napon Ötvös Gábor zenész, zenebohóc, neki köszönhetjük a legendává vált mondatot. Van másik, de szerettem gyerekkoromban, meg felnőtt koromban is. 100 éve született Mel Brooks, amerikai színész, rendező, író, Dracula halott és élvezi, űrgolyhók, lehetne még sorolni azért sokáig azokat a filmeket, amelyekkel megnevettetett bennünket. 78 éve született Kathy Bates, Oscar-díjas amerikai színésznő, rendező, akinek azt gondolom, hogy egyik, hanem a legemlékezetesebb alakítása mindenképpen a Tortúra című filmhez kötődik. 60 éves pontosan John Cusack, amerikai színész, producer, popcsajok, stb. A John Malkovich menet, ezt jegyzi itt most éppen a kalendárium, de Amerika kedvencei, azt hiszem, hogy ez a cím annak a filmnek, Catherine Zeta-Jones-szal és Julia Roberts-szel, én azt is nagyon-nagyon szerettem, és azért voltak ennél kevésbé nevettető és komolyabb alkotások is, amiben láthattuk őt. 55 éves ma Elon Musk, dél-afrikai származású amerikai üzletember, feltaláló, a Tesla autógyár tulajdonosa, és még sokat lehetne róla beszélni, de azt hiszem, hogy ennyi most így hirtelen elég. És ma ünnepelhet Vastag Tamás, magyar énekes, 1991-ben született meg, a kiváló énekes, Vastag Csaba testvére, általában hozzá szokták fűzni, de most saját jogán születésnapos. A mai ünneplőknek nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, és természetesen Vastag Tamással. Szegléd Rádió. Na jó, egyefene, legyen itt a tesókája is, Vastag Csaba is, Vastag Tamás és Vastag Csaba, őrizd az álmod, te 92-ten.

Már is ne zárja az órát, halott pénz, máshol 2025-ből szól a dal, itt a 92-től, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulásul egy újabb óra Réd Áltannál.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
2: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Tovább fokozódik a hőség. Nyilvánosságra hoznák a Budapest-Belgrád vasútvonal titkosított szerződését. Továbbra is túlélők után kutatnak Venezuelában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti. Közösségi oldalán Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A borsodi Arnóton és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szelevényen polgármestert és képviselőket választanak. A baranyai Görcsöny-Dobokkal lakói pedig új település vezetőről szavaznak. Az urnákat este 7 órakor zárják. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tártavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte azzal kapcsolatban, hogy pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai venezuelai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Utoljára vezényli Wagner tetralógiáját a Ring ciklust Fischer Ádám. A művész 20 év után két előadás sorozattal búcsúzik a Monumentális Operától a MÜPA-ban. A múlt heti előadások után ezen a héten csütörtöktől szintén egymást követő estéken csendült fel az alkotás, melynek negyedik záróakkordja az Istenek alkonya ma lesz. A budapesti Wagner napok idei sorozata kedden a Parsifallal ér véget.
1: Az időjárásról.
8: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok. Napközben 35-40, késő este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Dalton indította az órát, ez volt a Blood Running itt a 92-ön, azt az órát, amiben igyekszem majd hasznos, fontos információkkal szolgálni a kedves hallgatóknak, lesz ebben hőség, nem hőség, és sok minden más is, tartsanak velem!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
7: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
6: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
7: Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
7: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
6: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
7: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
6: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak.

Közleményt adott ki dr. Diós Győri Gitta címzetes főjegyző, ebben arról tájékoztatja mindazokat, akik ügyeket szeretnének majd intézni hétfőn és kedden, hogy a magasfokú hőségriasztás következtében rendkívüli munkarend lép életbe az önkormányzati hivatalban. Hétfőn június 29-én és kedden június 30-án kizárólag 8 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás. Kérik, figyeljék a híradásokat, és csak a legszükségesebb mértékig tartózkodjanak a szabadban.

Jöjjön egy-két fontos információ mindazok számára, akik most döbbentek rá, hogy bizony itt a szünidő, és jogosultak az ingyenes szünidei érkeztetésre, de még nem vették igénybe, vagy nem kérelmezték egészen pontosan. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Szegléd város önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben, június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előre jelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon, és a város hivatalos honlapján is megtalálják.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
2: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula Jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula Jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
1: Újra falunap Csemőben július 4-én a templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a templom téren.

Hőség, riasztás, hőkupola, ezekről a szavakról, ezeket a szavakat ezekben a napokban azt gondolom, hogy többet halljuk, mint az elmúlt évtizedekben összesen, és bár reménykedhetnénk benne, hogy a következő évtizedekben nem fogjuk ennyit, de az a baj, hogy szerintem fogjuk. Én inkább egy olyan infóval szeretnék hozzájárulni ezekhez a napokhoz,

ezek vannak a napoknak a túléléséhez, hogy létezik a kormány.hu per hőség oldal. Ott pedig megtalálják például a hűsítőhelyeket, és a nagy meleg idején bárki igénybe veheti a nyilvánosan elérhető klimatizált hűsítőhelyeket. Van itt egy link, ezen elérhető a lista, ajánlatos több órát légkondicionált hűtött helyiségben tartózkodni, azon légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája, amelyeket nyitvatartásuk függvényében bárki igénybe vehet és elérhető, tehát megtalálható ezen az oldalon, kormány.hu per hőség, és egyéb iránt a katasztrófavédelem.hu oldalra fog irányítani egy ott található listára minket. Ez a kattintás. Természetesen Cegléd is ott van a vármegyékre, megyékre lebontott listában, és megtalálják, hogy hol kötelesek fogadni mindazokat, akik hűsölni szeretnének valamennyi időt ebben a hőségben. Vigyázzanak magukra, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Azt pedig már hallották ezerszer, szerintem unásig, ha meg lehet ezt egyáltalán unni, hogy nagyon sok folyadékot fogyasztanak, leginkább vizet, sőt, ha lehet, akkor kizárólag vizet, és a többi, és a többi. És mondom, a hűsítőhelyek listáját pedig nézzék meg, érdemes tudni, hogy hova lehet bemenni, anélkül, hogy ránk szólna a biztonsági őr.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Tovább fokozódik a hőség. Megmondta kormányának első 50 napos mérlegét Magyar Péter. Sebességmérőket tettek ki a Tisza-tóra. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a hőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti. Közösségi oldalán Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőség egyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásokat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról, és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Nemzetközi Egyetemi Színházi Találkozót tartanak mától 4 napon át Békés Csabán. A Jókai Színház szervezésében a Sánkhályi, az Isztambuli és a Bukaresti Egyetem mellett a Kaposvári Egyetem és az SZFE képviselői vesznek részt. A hallgatók workshopok, tréningek és alkotó folyamatok mentén ismerik meg egymás színházi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. Egy közös előadást is létrehoznak, melyet a tábor végén mutatnak be a közönségnek. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízi sportot űzők védelme. Idén több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezést. A 8 kilométeres távon sárkányhajók, kajakok, szapok és gumicsónakok szelték át a tavat a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonalon. A mezőnyben hagyományosan számos olimpiai bajnok is ott volt, például a Szabó Szilvia, Kovács Katalin kajakos páros, Szászemese párbajt tűrvívó vagy Mertz Tamás vízilabdázó. A nagy hőségben a szervezők kiemelten figyeltek a hűsítőkre és az árnyékolásra is.
10: Az időjárásról.
9: Országszerte süt a nap, csak délután lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
10: Közlekedési információk.
11: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indította az órát, ez volt The Faith of Ophelia című 2025-ös felvétele, azt az órát, amiben újra csak a meleg, most mindenki úgyis a meleggel, a forrósággal, a hőséggel, és ezekhez hasonló, vagy ehhez hasonló dolgokkal foglalkozik, hát ne érjen engem se a vált, hogy nem foglalkozok vele eleget. Néhány hűsítő praktika jön majd, már amennyire praktikának számít, mert néhány közülük egészen egyértelmű. Na hát, mikor megy el az ember hangja, hanem a legnagyobb forróságba, szóval néhány közülük igazán egyértelmű, de aztán szokták mondani, hogy egy újszülöttnek minden vicc új, lehet, hogy tudok újat mondani majd egy-két hallgatónak. Tartsanak velem, hogyha érdekli ennek.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Szóval hőség, gyakran észre sem veszük, de mi magunk is emeljük a belső hőmérsékletet felesleges tevékenységekkel, és most átugrottam azt a részt a cikkben, amit egyébként a pénzcentrum.hu közölt, amikor arról ír, hogy hogyan sötétítsük be a lakást, és ehhez hasonlók, az már tényleg annyira alapszint, úgyhogy azt inkább ugorjuk most, és igazából a következőkből is jó néhány, de... Felejtsük el a sütőt és a főzőlapot, egy félórás tésztafőzés vagy sütés is szaunává változtathatja a konyhát. Kánikula idején keressük a főzés nélküli recepteket, vagy ha muszáj, főzünk éjszaka vagy hajnalban. Érdemes előre feltankolni a nyárra előre lefőzött, csak melegítést igénylő ételekből. Ezeket készítsük el, amikor épp nincs kánikula, illetve hidegen fogyasztható ételötleteket is gyűjthetünk előre, gazpacsók, saláták, szendvicsek, hideg, gyümölcsleves. Aztán érdemes áramtalanítani mindent, kapcsoljunk ki és húzzunk ki a konnektorból minden felesleges eszközt, tévét, számítógépet, laptopot, töltőt, kenyért, pirított mikrot, vízforralót, mert ezek standby módban is hőt termelnek, ne égessük feleslegesen a villanyt sem. Zárójelbe itt jegyezném meg, hogy bevallom őszintén, engem a melegnél sokkal jobban zavar ez a sötét, már mint hogy kapcsoljuk az összes lámpát, lehúzzuk a redőnyöket, és mint a vakondok úgy kell, hogy éljünk, mert nyilván nem. És nyilván ebben van azért egy olyan berögződés is, hogy a régi típusú villanykörték azért még melegítettek, jobban, sokkal jobban, de akkor is. Szóval ez a vakond üzemmód engem néha jobban zavar, mint a meleg, de hát ez van, nem tehetünk ellene mást igazából. Vegyünk vissza a teljesítményből, ha valaki otthon van home office-ban, nyilván nem kapcsolhatja le a laptopot teljesen, sokan viszont nem tudják, hogy a laptop, PC is akkor melegszik túl, ha túlterheljük a sok nyitva hagyott böngészőablakkal, feladattal, elmentetlenül órákig szerkesztett fájlokkal. Figyeljünk oda, ne pörgessük a processzort feleslegesen, mert fűtünk vele. Vegyük vissza a hűtőn is a fokozatot, illetve a boileren mindent, ami szabályozható. Tartsunk kis teljesítményen. Nos, jön majd még egy-két praktika, lecsak zenék után.
1: Cegléd Rádió FM.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pinó Piknik. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltöz pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pinó Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.

Vissza hát a pilléres praktikákhoz. Házi munka. A vasalást halasszuk el hűvösebb napokra, viszont érdemes mosni és bent teregetni. A párolgó, száradó ruhák hűtik a lakást. Ugyanígy hagyjuk a porszívózást, ami hőt termel, inkább mossunk fel, ami hűt. Vigyük ki a szemetet, és lerohasszunk mással a lakásban. A hűvösebb hónapokban nem is tűnik annyira fel, mennyi hőt tud fejleszteni a kukában aszalódó, rothadó zöldségek, gyümölcsök héja. Aki megteheti, ügyeljen a komposztálásra, aki nem, az vigye le sűrűbben a szemetet. És kerüljük a nyílt lángot, talán felesleges is mondani, de hőségben semmi esetre se gyújtsunk gyertyát, füstölőt, vagy égessünk más dolgokat. A szabadban szintén kerüljük most a nyílt lángot, legyen az gáz, rózsa vagy tűzrakásfával. Több vármegyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik, sőt, azt hiszem, talán már országszerte. A katasztrófa védelem weboldalán egyébként térképen lehet látni, hogy hol van érvényben a tilalom. A saját kertben nem tilos grillezni, bográcsozni, de a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és szerintem úgy nagyon nem is vágyik rá senki, hogy ott üljön a tűz mellett. Aztán jön majd egy-két praktika még a párolgásra, a pároloktatásra, ami szintén nagy segítség lehet.

FM 92 Rádió. Thank you.

kerüljenek át a vízesés textiles praktikák, a párolgás hőtvonal a környezetéből, amit érdemes kihasználni a belső terek hűtésére. Tehát a párolgó víz nem csak a száraz levegőre jelent megoldást, hanem hűt is. Így például terítsünk vízes lepedőt a nyitott ablak elé, de nyilván nem a nappali legmelegebb órákban, vagy a ventilátorra. Így a beáramló levegő érezhetően hűvösebb lesz. A benti teregetés is hasonló elven hűti a szobát. Permetezzük a szobanövényeink levelét vízzel a helyett, hogy a gyökeret locsolnánk. Nagy tálakba tehetünk vizet a lakásban, esetleg jeges vizet is, ami magától párolog. Ha szeretnénk, tehetünk bele illóolajat is, nyáron a hűsmenttól, eukaliptusz, teafaolaj ajánlott, van otthon teafaolajam. De jó! Szőnyegek száműzetése, a vastag szőnyegek gyűjtik és sugározzák a hőt, ráadásul szigetelik a padlót. Nyárra érdemes ezeket felcsavarni és eltenni. Ez igaz lehet nehéz, por és forróság vonzó függönyökre, ágytakarókra és más lakástextilekre is. Aztán estére tegyük a lepedőt vagy a párnahúzatot egy zacskóban a hűtőbe vagy a fagyasztóba, így sokkal könnyebb lesz az elalvás a forró szobában. Érdemes a padlóhoz közelebb aludni, akár matracon, mert ott mindig hűvösebb a levegő, nem mellesleg, ezt már én teszem hozzá, a hátnak is nagyon jó. És hideg fekhely, sokan nem tudnak jól aludni a melegben, ezért ajánlott megkeresni a legmegfelelőbb klímájú pontot a lakásban. Az alváshoz költözünk le a padlóra, mert ahogy már a korábban kb. 3,5 másodperccel ezelőtt említettem, lent mindig hűvösebb a levegő, mint a magas ágyakon, pláne a galériákon. És fontos a testhőmérséklet hűtése kívülről és belülről is, ez jön majd a folytatásban. FM 92.5 Szeged Rádió.

0: Nos hát, ahogy említettem, a lakást nem tudjuk tovább hűteni, a saját komfort érzetünkön még javíthatunk. A saját testhőmérséklet hűtésére vannak külsőleges és belsőleges praktikák is. Ígyunk nagyon sok vizet, mentás limonádét, és kerüljük az alkoholt, koffeint és a cukros italokat. Fogyasszunk hűsítő ételeket, dinnyét, citrusfélét, uborkát, cukkinit és fűszereket, azok közül mentát, koriandert, bazsalikomot, ánist, ilyen neveseket. Együnk jégkrémet, együnk jeges italt. Aztán itt a fürdés, vegyünk gyakran hűvös zuhanyt, vagy váltott hőfokú zuhanyt, esetleg hűvös kádfürdőt, alkalmazunk hidegvizes borogatást a nyakon, csuklon vagy a homlokon. De itt van a lábfürdő is, a meleg lakásban home office-ból dolgozók egyik nagy segítsége lehet a jeges lábfürdő mentával vagy ildóolajokkal, miközben ázik a lába jeges vízben, lehet ugyanúgy dolgozni, meeting közben sem látszik, mégis hosszan nyújt hűvösebb hőérzetet, mint például egy zuhanyzás. Sok minden nem kell hozzá, lábmérettől függően egy nagyobb tál, felmosó vödör vagy lábos is megteszi. És itt van a haj és a szőrzet, a hosszú olyat szigorúan fogjuk fel, és konttyal távolítsuk el a fejtől, hogy a legkevésbé melegítsen, érdemes a vágást is megfontolni, mármint a levágatását, ami igazán igaz a szakára is, iratkozzunk meg a nyárra. És talán mindenki tudja, kerüljük a meleg textileket, mint a gyapjú, némely ruhába csak belecsempészik a 10% gyapjú, de rengeteget számít, könnyű ruházattal, például mint a lent készüljünk a forróságra, ha pedig bent kell dekkolnunk, nyugodtan vetkőzzünk neki, ha ez senkit sem zavar. Ha nagyon melegünk van, vízezzük be a ruhánkat, és úgy vegyük fel. És van egy pszichológiai hadviselés is a meleg ellen, fontos, hogy megfelelő mértékben fogyasszuk a híreket arról, mennyire lesz meleg, és ez milyen veszélyekkel jár. Egy ponton túl ugyanis nem jutunk újabb információhoz, csak stresszeljük magunkat a hírekkel a hőségről. A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők egyébként a Katasztrófa Védelem által működtetett ingyenesen letölthető Vész applikáción keresztül is. Az alkalmazás valós idejű értesítéseket küld a riasztások időtartamáról és fokozatáról, így segít felkészülni az extrém időjárási helyzetekre, közben viszont nem áraszt el feleslegesen hőségről szóló hírekkel.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8 990 forinttól kaphatók.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magis kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Lovai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula Jezsuita a gimnázium 100 fős magis kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
2: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatók, bármi is történik a nagyvilágban, bárhol is jár Szatmári Gábor, van egy biztos pont az életünkben, hogy a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk lehetőség szerint nem marad el. Most is így van ez, mármint, hogy nem maradt el, természetesen folytatjuk. A 133. részhez érkeztünk, ez az első fontos információ, a második, hogy természetesen itt van Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke, viszont van még egy plusz vendégünk Lénád Ágnes személyében. Szia, mindjárt kiderül, hogy te miért vagy itt, azon kívül, hogy általában itt szoktál lenni, és ez nagyon jó érzéssel tölt el, és az állandóságot erősíti. No, szóval vissza a sorozathoz. Nagyon aktuálisak vagyunk, most csütörtök van, ezt muszáj elmondanunk, 11 óra 14 perc, ennek azért van különösen nagy jelentősége, mert most érkeztetek honnan?
1: Most érkeztünk a Rákóczi útról, a Ceglédi STK elől, ahol folytattuk a hagyományunkat, amit már 2 éve csinálunk, hogy önkéntesekkel vizet osztunk, hűtött, illetve nem hűtött vizet, menteset, buborékosat, hűségriasztás van ugyanis, és ahogy most beszélgetünk, most is egyre melegszik az idő, a hétvégére még nagyobb meleg várható, ugye ez a hőkupola, ami kialakult Nyugat-Európa fölött, ez húzódik kelet felé.
0: Szép hétvégénk lesz, és addig is próbáltok segíteni, és Ági, te tulajdonképpen ezért is vagy most itt, nem első alkalommal, hogy kiállsz te is a segítők közé, de miért, vagy egyáltalán miért fontos segíteni?
2: Számodra. Köszöntöm a hallgatókat. Mindig is szívesen vettem részt bármilyen segítő tevékenységben, a szakmámban is ez volt, míg nyugdíjban nem mentem. Most több éve már, hogy a vízosztásban is segítkezek. Számomra azért fontos, mert ilyenkor nem csak adunk, hanem kapunk is. Beszélgetünk a ismerősökkel, akár ismeretlen emberekkel, és sok szeretetet is adnak. Érdekes történeteket hallunk, sokszor fájó.
0: És érdekes, hogy gyakorlatilag egy ilyen helyzet kell ahhoz, hogy az ember elkezdjen egy kicsit beszélgetni. Jó, nálatok nem, mert ti szeretek beszélgetni, és szoktatok is emberekkel, de alapvetően hogy veszik a közeledést az emberek? A vizet is nyilvánvalóan, de azt, hogy nem csak a kezükben van nyomva egy pohár víz, hanem tényleg egy kis kommunikációt is kapnak.
2: Ebből is lehet sok mindent tanulni. Van, aki elfordul. Megijed, hogy valamit rá akarunk tukmálni, esetleg fizetni kell érte, vagy simán csak félnek valamitől a városban, fényes nappal is. Van, aki pedig nagyon nagy örömmel fogadja, mert éppen elfelejtett vinni mondjuk vizet az útra.
0: De miért gondolod, Dávid, fontosnak az, hogy folytassátok ezt a hagyományt?
1: Talán többször beszéltem már arról, hogy ami mondjuk fontos tényezője annak, hogy egy város élhető legyen, akárhol legyen is a világban, az az egymásra figyelő közösség. És azok a kis közösségek, amik ezeken a nagy közösségeken belül kialakulnak, ez az, ami mondjuk az elidegenedést meg tudja állítani, ami miatt mondjuk szívesebben sétálsz az utcán, vagy ismerősökkel találkozol, lehetőleg olyanokkal, akikkel jobban vagy, és nem kell cicakban járni az utcán, mindenhol el lehet beszélgetni egy kicsit a boltban, a sarkon, és valahol még kapsz is valamit, jó szót, vagy éppen egy pohár vizet, vagy süteményt, hogyha éppen olyan van. Vagy erről szólnak például a jótékonysági gyerekfoglalkoztatásaink a városi rendezvényeken, ahol szintén nem kell fizetni semmit, mégis élményt kapnak a gyerekek, meg velük a szülők is. Szóval a közösség erősítése szerintem az, ami fontos, és egyébként összetevője ez sok mindennek, tehát hogy a közösségben indul sok minden. Akár, mint itt Ágnes utalt rá, az, hogy mondjuk a biztonságérzet javuljon, hogy ne azt nézze az ember az utcán, hogy jaj, ki akar lehúzni, hanem teremtsük meg azt a bizalmat, hogy nem, itt sok jó dolog tud történni. És igen, érdemes beszélgetni az emberekkel, mert nagyon sok mindent megtudsz egyébként, így akár a városról, a lakókról, a problémáikról, régi ismerősökről is adott esetben.
0: De jó, hogy mondtad a gyerekprogramokat, hát ott is találkoztunk a gyereknapon. Az milyen élmény volt?
2: Aztán még nagyobb. Erőkkel, nagy erőkkel készültem rá otthon, mert kavicsfestés volt, mert gyurmázás volt, ezeknek mind előkészülete van. És boldogan láttam, hogy a gyerekek akármilyen kis egyszerű kézművességről volt szó, nagyon szívesen jöttek. Hálásak voltak, és nevető arccal távoztak.
0: Hát, és amennyit le tudnak, mert bocsánat a kifejezését, szívni az ember energiájából a gyerekek, annál százszor többet tudnak visszatölteni ugyanabban a pillanatban, vagy egy perccel később. Azt gondolom, hogy a legnagyobb töltekezés az velük foglalkozni.
2: Ilyenkor mindig azt gondolom, hogy talán én kaptam a többet.
0: Igen, ez általában így szokott lenni. Na de vissza a vízhez, nem, ugye most csütörtökben ezt már említettem, nem ér véget ez a segítségnyújtásotok, mert hogy folytatás lesz még a héten.
1: Így van, mégpedig szombaton, amikor már a 40 fokot közelíti a hőmérséklet, majd a csúcshőmérséklet, akkor pedig a piac előtt fogunk állni, több lelkes önkéntesünkkel is, úgyhogy ott is szeretettel várjuk az embereket majd délelőtt 9:30-tól.
0: Véletlenül sem akarok a zsebedben turkálni, és nyugodtan mond, hogyha nem szeretnél válaszolni, de ezt hogy van, bebatyogsz a kis boltba, és a kis pénztárcádból megveszed a vizet, hogy vannak segítők ezért?
1: Hát attól függ, van, amikor én veszem, mondjuk most a poharakat én vettem, de a vizet meg Ágnes hozta, meg a kis asztal, szóval ez ilyen, hogy összeteszi az ember az erőforrásokat, és akkor egyébként te akár 2-3 ezer forintból is lehet sokaknak vizet osztani.
0: Igen, a szándék kell hozzá leginkább, nem így is van. A pénztárca.
1: Így van, mert hogy ami talán legnehezebb az az idő, hogy időt találjon rá az ember.
0: Arról már nem is beszélve.
1: Hogy kimenjen és segítsen.
0: Arról már nem is beszélve. Na akkor vissza most már a szakmai munkához, mert hogy az is volt, nem mintha ez nem lenne szakmai, hiszen szerintem te ebből is nagyon sokat tanulsz, hogy hogyan is lehetne még élhetőbbé tenni, és mit lehetne javasolni a város lakóinak, vagy a város vezetőinek, de volt egy konferencia is, biztos volt több is, de egyről fogunk most beszélgetni. A Ceglédiek a nagyvilágban, ez a címe. Vagy ez is lehetne a címe, vagy talán pont ezt is írtad a
1: fotóhoz. Majd csinálunk ilyen rendezvényt. Most, hogy adtál ilyen ötletet, na, majd ilyen szívesen. Ceglédiek a nagyvilágban rendezvényt, ez jó. De most egyébként az IKON vállalkozás és egyébként településfejlesztési, térségfejlesztési témájú konferencia volt Somogyban, Böhönyén. Nem tudom, hogy hallottál-e erről.
0: Ennyi, hallottam, és pont.
1: Kisváros egyébként, olyan 2500-an lakják, de városi rangú. Somogy megyében az egy kihívás egyébként, és hogy nagyon apró, elaprózódott a település szerkezet, tehát ott például 118 olyan falu van, ahol 500-an vagy kevesebben laknak. Ez azért nagy kihívás. És mi például egy panelbeszélgetésben arról beszéltünk, hogy milyen utak lehetnek itt a térségfejlesztésben, minisztériumi kollégával, a MATE docensével. Egy másik panelbeszélgetésben pedig makrogazdaságról beszélt, többek között Pogácsa Zoltán, vagy Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank Ceglédi alelnöke. Úgyhogy nagyon jó volt ott összefutni, meg kicsit akkor körbejártuk a szülészetet, ami ott volt. De visszatérve a térségfejlesztésre, Somogy megyében némileg más a település szerkezet, mint mondjuk Cegléden és környékén, illetve itt a Duna-Tisza közén. Ugye egy országnak a település szerkezetét két dolog határozza meg általában. Az egyik a földrajz, a másik pedig földrajzon túl a gazdasági társadalmi berendezkedés egy országban, vagy éppen a világon. A földrajzra példa, hogy mennyire erős a hatása, az mondjuk Egyiptom, amit a Nílus alakított ki, a Nílus áradásai, ezért lehet egyébként most olyan ország, ahogy ismerjük. A Nílus nélkül nagyjából olyan lenne, mint Szaúd-Arábia, csak az olaj nélkül. Tehát egy sivatag, vagy Líbia, csak az olaj nélkül.
0: Igen.
1: A társadalmi-gazdasági berendezkedés viszont arra van hatással, hogy miből élnek az emberek. A régi időkben, és ez a világ legtöbb országára igaz, a település szerkezet egy korábbi társadalmi berendezkedésre alakult ki, amikor a mezőgazdaság még sokkal nagyobb szerepet játszott a gazdaságban, foglalkoztatottak létszámában például. Az ilyen aprófalvas területek sokszor ezért alakultak ki, mert a vidéki népességnek nagyon nagy részének ott kellett dolgozni a földeken. Ez ugye az ipari forradalom óta folyamatosan csökken. Ez a hajtó ereje az urbanizációnak, azaz, hogy a városokba költöznek az emberek, és ebből kiemelkedik a térségünk, az Európai Unió, ahol becslések szerint 2050-re akár a lakosság 80%-a is városokban fog élni. Ez önmagában még nem jelenteni a vidék elnéptelenedését, abban az esetben, hogyha amúgy megnőne a lakosság szám az országokban, de Európában nem ez a helyzet. Mert csökken a lakosság, a vidék az elnéptelenedik. És ennek sokszor nem feltétlenül az az oka, hogy azon a vidéken, abban a megyében, abban a térségben rosszul csinálnak valamit. Ez egy olyan globális folyamat, aminek a hajtóereje az, hogy a társadalom berendezkedése más már. Tehát a megélhetés a városokban koncentrálódik általában. És ebben kell a vidéknek valahogyan megtalálnia magát. Somoggyal összehasonlítva, Cegléden azért más a helyzet, mert Cegléd pont benne van Budapestnek a metropolisz térségében, tehát ez már vonzás körzet. Itt még tudnak teremtődni munkahelyek, ide költöznek emberek, ezért van az, hogy nagyjából 10 éve, amikor 2000, kicsit több mint 10 éve, 2014 végén hívott vissza ide az önkormányzat a Városfejlesztési Kft.-hez, és ugye 14 végétől 18 végéig voltam itt, de akkor azt mondtam a városvezetésnek, hogy itt megvan az esély arra, hogy ezt az elnéptelenedést meg lehessen állítani, hogy megálljon. És azóta nagyjából ez sikerült, tehát stagnálás van, a természetes fogyás az megvan, de ezt ellensúlyozza valamelyest a beköltözők szám. Tehát itt Cegléden más a helyzet. De a kisebb településeken, mondjuk Pest megyében, tőlünk akár délre, keletre, vagy éppen délnyugatra, ez azért továbbra is probléma, ez a fajta elnéptelenedés. És akkor felvetődik a kérdés, hogy például mit lehetne kezdeni ezzel a vidéken. És az egész őszinte válasz az erre az, hogy az egész világon azok a vidéki kisebb települések tudnak megmaradni, ahol tudnak találni maguknak valami olyan egyedi dolgot, ami őket megkülönbözteti. Tehát lehet ez egy természeti adottság. Magyarországon klasszikus példa, ugye a Balaton környéke, ahol kis települések, de sokan oda költöztek, hogy ez a Covid-járvány idején erősödött föl, és van, aki most már akár két laki életet él, vagy akár teljesen oda költözött. Megvan az a természeti adottság, vagy éppen a másik lehetőség, amikor mondjuk külföldi beköltözők vannak, holland-német nyugdíjasok, ilyet is látunk az országban. Vagy van olyan, amikor egy falut, egy-kettő ilyen van például, akár Nógrádban is, ahol mondjuk egy holland vállalkozó elkezdi megvásárolgatni, és gyakorlatilag fél falut mondjuk ilyen kibérelhetővé teszi eseményekre, az ott maradtaknak pedig munkát ad. Ugye ki kell szolgálni ezeket a rendezvényeket. Hát, ilyen is lehet. A másik példa a világban ilyenre, amikor mondjuk valaki, mondjuk egy település vezetés egy elnéptelenedő régióban, vagy akár egy térségi vezetés rámegy arra, hogy mondjuk oda csábítsa a digitális nomádokat. Ez néha extrém méreteket ölt, ilyen például Spanyolországban, Barcelona, Malaga, ahol már a helyiek tiltakoznak, hogy túl sok, elveszti az identitását, az önképét a település, a város, de én például úgy gondolom, Magyarországon is van olyan település, ami erre jó lenne, mert ehhez inkább széles sávú internet kapcsolat kell. De hogyha mondjuk magyar viszonyokban gondolkozunk, tehát magyarokra koncentrálunk, ami nagyon fontos lenne például Somogy megyében, és ezt látjuk a ceglédi példán is, az például az M9-esnek a megépítése. Mert hogy ha van elérhetőség, akkor a mai időkben már nem kilométerben mérjük a távolságot, hanem időben. Tehát hogyha egy elfogadható közelségbe kerül egy térségi székhely, például Kaposvár, vagy mondjuk Budapest, most ezt így azért mondom, mert van, aki Győrből jár be Budapestre dolgozni, vagy Esztergomba, Székesfehérváron, Gárdonyból. Tehát ha olyan a közlekedés, ha elfogadható távolságra van időben, akkor a vidéknek tud lenni megtartó ereje, mert ott mondjuk jobb élni. Sokan vannak, akik úgy vannak vele, hogy inkább a nyugalomba szeretnének hazamenni, vagy akinek mondjuk elég háromszor bemenni az irodába egy héten, annak ez is teljesen jó. És ugye Cegléd példája is ezt mutatja, hogy az M4 megépülésével azért lendületet vett a kiköltözés. Ugye ezt látjuk az öregszülőben például, vagy akár más területein a városnak, közvetlen agglomerációból, vagy éppen Budapestről jönnek ide az emberek, és Somogy megyében is, amellett, hogy van sok jó ötlet, meg mondjuk vannak turisztikai desztinációk, és nem csak a Balaton déli része, hanem mondjuk Igal, de emellett nem fog menni a megye fejlesztése, anélkül, hogy előbb-utóbb meg ne épülne mondjuk az M9-es.
0: Milyen jó, amikor azt halljuk, hogy Cegléd jó példa, vagy legalábbis ilyen szempontból jó példa valamiben. Ezer kérdés merült fel bennem, és most nem teszem fel, feljegyzetelem őket. Hogyha legközelebb találkozunk, akkor majd én is egy-két kérdéssel meg tudjalak bombázni. Most ennyit erről a konferenciáról. Szerintem lesz még róla szó, vagy legalábbis utóhatásairól, meg a vízosztásról is. Most mindazok kedvéért, akik nem a pénteki adást hallják, amit csütörtökön vettünk fel, hanem a vasárnapi ismétlést, azok kedvéért a vízosztás már lement ugye szombaton, nyilván a folytatásról, ha lesz még, sajnos azt gondolom, hogy ez a hőség ez kitartó lesz ezen a nyáron, gondolom, hogy a Facebook oldalon például tájékoztatni fogjátok majd a így széles van. Közösséget.
1: Így van, a Szebeni Dávid Facebook oldalon fönt lesz, és igazad van, lesz még ilyen, sajnos a világ leggyorsabban melegedő régiója Európa, ezen belül is az egyik kiemelt Magyarország középső része, úgyhogy mindenképpen lesz még vízosztás, de aki ezt vasárnap hallgatja, neki is tudunk mondani információt, július 7-én 18 órakor lesz majd egy rendezvényünk, arról egy nyílt rendezvényünk, hogy mit tehet egy önkormányzat a közbiztonság javításáért, ezért is érdemes majd követni a Facebook oldalt.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és kitartás nektek a következő néhány napra, meg az egész nyárra is, de szerintem találkozunk majd még.
1: Köszönjük neked, és a hallgatóknak is.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál?

0: Hogy ide a nádasba.
1: Na de Béla, maga huncut.
0: Jaj, félreért, a nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
2: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Reklámot hallottak.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
2: Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával

Díjmentes a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra. 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: tudják.
1: Már is jön a Kaukázus, és lezárja az órát. 2021-ből szól a dal, az egyetlen szó, hogy jöjjenek a reklámok, a friss hírek, és indulasson a következő óra Bruno Mars-szal, I Just Might.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglét Rádióban.
4: Tovább fokozódik a hőség. Vízkorlátozás és a vonatoknál sebességkorlátozás is lehet a hőség miatt. Átadták az év fagylaltyadíjakat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Megdőlhet ma az országos melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vöröskod továbbra is érvényben van. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ezért fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a nemzeti vízművek üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Zalaszentgrót víztárolójának ellátása érdekében a vízművek és a honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol fölmerülhetnek pályahibák a magas sínhőmérséklet miatt, sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásokat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról, és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Utoljára vezényli Wagner tetralógiáját a Ring ciklust Fischer Ádám. A művész 20 év után két előadás sorozattal búcsúzik a monumentális operától a Műpában. A múlt heti előadások után ezen a héten csütörtöktől szintén egymást követő estéken csendült fel az alkotás, melynek negyedik záróakkordja az Istenek alkonya ma lesz. A budapesti Wagner napok idei sorozata kedden a Parsifallal ér véget. Budapesten készült az év fagylaltja, az aranyérmes és a vándorkupa idei győztese, a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szoléa Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett, Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki promenád cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új, ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török méz ízű fagyi lett, melyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek.
1: Az időjárásról.
4: Országszerte süt a nap, csak délután lehet elszórtan egy-egy záporzivatar, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Bruno Mars indította az órát, I Just Might, ez szólt itt a 92.5-ön, azt az órát, amiben lapszemlézek, egy kicsit napilapok jönnek majd, Névszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, a mikrofonnál Becker Bernadett, kitartást ezekhez a napokhoz, jó rádiózást, remélhetőleg hűs szobában.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon hát a lapszemle, induljon a Népszava két írásával itt a 92.5-ön. Tömegverekedéssel rendezték a nézeteltérést a grúz parlamentben, számolnak be róla a lapok, köztük a Népszava is. Tömegverekedés tört ki a grúz parlamentben, a grúz állam demokratikus Grúzia nevű oroszpárti kormánypárt képviselői kaptak hajba. A Georgi Gaharia volt miniszterelnök, alapította a Gaharia Grúziáért ellenzéki párt honatjáival. A verekedés a tavaszi ülésszak utolsó ülésének végén tört ki, amelyen felolvasta beszámolóját Irakli Kobahidze miniszterelnök. A tettlegességben mások mellett részt vett Laza Talahadze, a grúz állam képviselője, aki háromszoros súlyemelő olimpiai bajnok. A verekedést megelőző szóbeli összecsapás azután kezdődött, hogy Georgi Sarasidze ellenzéki képviselő felszólalásában bírálta Kobahidzét. A kezdődő lögdösödés után a képviselő félbeszakította a felszólalását, a parlament pedig beszüntette az ülés élőben történő közvetítését, de a verekedés megtekinthető a népszava.hu oldalon például. Négy németországi autógyárát bezárná, és akár 100 000 embert is elbocsátana a Volkswagen, erről is beszámol a lap. Eddig a világ második számúként ismert autógyártója nem bírja a versenyt az európai piacra berobbanó kínaiakkal. A német cég óriás üzemi tanácsa és az ágazat egyik nagy szakszervezete közölte, mindent megtesznek a tervek megakadályozására. A Volkswagen akár 100 000 dolgozó elbocsátását és 4 üzem bezárását is fontolgatja a cég átalakítása során, amely a legnagyobb lehet az autógyár 89 éves története során, írja a Reuters két társaság ügyeire rálátó forrásra hivatkozva. A londoni székhelyű nemzetközi hírügynökség információja szerint a Volkswagen felügyelőbizottságának tagjait a vezetők már tájékoztatták a tervekről, amelyekről július 9-én tárgyalhatnak. Indok, hogy az autógyártó egyre nagyobb nyomással néz szembe a kínai riválisok, elsősorban az elektromos autógyárak részéről. A hannoveri, zwickaui, emdeni és Audi Neckarsulm-i üzemeinek bezárása több mint 45 000 munkáját veszélyeztetne a források szerint. Ez a szakszervezetekkel 2024 végén elfogadott megállapodás szerint 50 000 fős létszám leépítéssel együtt érhetné el 100 000-nyi dolgozó állásvesztését. Erről is bővebben olvashatnak a Népszavában.
0: Cegléd Rádió 92.5.
2: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön a Lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet két írása. Nem az a kérdés, hogy lesz-e 50 fok Budapesten? Riasztó jósat a klímakutatótól, ezzel a címmel tett közzé írást a Népszava. Hőségrekordok, 40 fokos csúcshőmérsékletek várhatók nyáron Magyarországon, ám a klímakutató szerint ez még csak a kezdet. Ürge Volsac Diana arra figyelmeztetett, hazánk Európa egyik leggyorsabban melegedő térségévé vált, és már nem az a kérdés, hogy lesz-e 50 Celsius fok Budapesten, hanem az, hogy mikor. Az idei nyár különösen forrónak ígérkezik, múlt szombaton június 20-án Aszódon például 37,1 Celsius fokra szökött fel a hőmérő higanyszála, így megdőlt az ezen a napon mért melegrekord. Ezen a hétvégén, illetve jövő hét elején pedig akár 40 fokos hőség is kialakulhat. Sajnos nem anomáliáról van szó, a jövőben még ennél is nagyobb forróságra számíthatunk. Amint Ürge Volsac Diana klímakutató a minap felhívta rá figyelmet, Közép-Európa a bolygó többi részéhez képest is gyorsabban melegszik, hazánk egyes részein pedig hajmeresztő mértéket ölt ez a tendencia. Magyarország középső része például az elmúlt 3 évtizedben Európa leggyorsabban melegedő részei közé került, ami annak fényében még riasztóbb, hogy az öreg kontinens is kétszer gyorsabban melegszik, mint a globális átlag. Ha például Írországhoz vagy Anglia északi részeihez hasonlítjuk hazánkat, akkor 5-7-szeres a melegedésünk üteme, ami évtizedenként 3/4 és 1 fok közti emelkedést jelent. Ez hatalmas rohanás, az őrületbe mutatott rá a neves klímakutató. Ez a szám már csak azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt évek nemzetközi klímakonferenciáin rendre azt tűzték ki célul, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedést 1,5-2 fok alatt kell tartani az iparosodás előtti szinthez, vagyis nagyjából a 19. század közepéhez képest. A szakértők zöme egyetért abban, hogy a 2 fokot meghaladó globális felmelegedés katasztrofális következményekkel járna. Az Euronews-nak adott májusi interjúban Ürge Volsac Diana arról is beszélt, nem az a kérdés, hogy lesz-e 50 fok Budapesten, hanem az, hogy mikor. Nos, erről a témáról is olvashatnak bővebben a Magyar Nemzetben. És döbbenetes dolgot talált a NASA a Marson, de ki hozza haza a mintákat? Hatalmas áttörést jelentett be a NASA. A Perseverance marsjáró az eddigi legkonkrétabb és legnagyobb mennyiségű szerves szénvegyületét azonosította a Jezero kráter egykori folyómedrében. A mintákban úgynevezett makromolekuláris szenet találtak, amely a földi élet legfőbb építőkockája. A felfedezés azonnal komoly vitát robbantott ki, valóban egy ősi marsi mikrobiális élet fosszíliáira bukkantunk, vagy csupán egy élettelen, de rendkívül összetett geológiai folyamat nyomait látjuk, és ki fogja hazahozni a mintákat. A tudósok figyelmét egy cikla keltette fel egy ősi folyóvölgyben, amikor a marsjáró kamerái közelebbről is megnézték a követ, apró sötét szegélyű pöttyöket találtak rajta. A Földön az ilyen minták mögött szinte minden mindig élő lények állnak, amikor a talajban élő apró baktériumok lebontják a szerves anyagokat, energiát nyernek belőle, közben kémiai reakcióba lépnek a kőzetben lévő vassal, és ez a folyamat helyenként kifehéríti a rozsdás-vörös követ, szokatlan foltokat hagyva maga után. A The Guardian cikkében részletezett adatok szerint a Perseverance pont ezekben a szokatlan foltokban mutatott ki összetett szerves szenet. Ez az eddigi legkomolyabb közvetett bizonyíték arra, hogy a Marson évmilliárdokkal ezelőtt valami nagyon hasonló dolog történhetett, mint a földi vizek mélyén. Bár a szerves szén fantasztikusan hangzik, fontos tisztázni, a szerves anyag nem egyenlő az élettel. Ilyen szénmolekulák élőlények nélkül teljesen élettelen módon is létrejöhetnek a természetben. És ugye, marad a kérdés, ki hozhat haza mintát a Marsról, a rejtélyt egyetlen módon lehetne véglegesen megoldani, ha a marsjáró által összegyűjtött és kis fémcsövekbe zárt mintákat elhoznánk a Földre. Itt a világ legmodernebb laboratóriumaiban pillanatok alatt kiderítenék az igazságot, de a dolog nem ilyen egyszerű, ugyanis a háttérben komoly politikai és pénzügyi csata zajlik. A Space.com szaklap elemzése szerint a hatalmas költségek miatt a NASA és az Európai űrügynökség közös minta visszahozatali programját egyelőre bizonytalan időre leállították, így a rendkívül értékes csövek egyelőre ott pihennek a Mars fagyos orrában. Közben viszont Kína gőzerővel dolgozik a saját küldetésén, és a tervek szerint a közeljövőben elindítják azt az űrhajót, ami mintát hozna a vörös bolygóról. No hát, itt tartunk most Mars tekintetében, és akkor fölteszem az örök lemezemet, amit már unásig hallhattak törzshallgatóink, hogy vaj, hogyha ennyi pénzt fektetünk és energiát egy Mars kutatásban, miért nem tudnánk ugyanezt a forrást felhasználni arra, hogy egy kicsit gatyába rázzuk magunkat itt a Földön? Na de hát ez egy olyan kérdés nyilvánvalóan, amire soha nem lesz válasz, illetve van, csak az egy kicsit bonyolultabb. Minden esetre a Magyar Nemzetben a NASA-ról, Kínáról és a Marson talált mintákról olvashatnak bővebben is.
0: Cegléd Rádió! 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jó, most már a Magyar Hírlap két írása itt a 92-ötön. Így lettek a civil drónok a modern háborúk fegyverei, írja a lap. Bármint, hogy ezzel a címmel írja a lap, hogy hogyan. A néhány éve még hobbi eszköznek számító drónok, ma már a modern hadviselés meghatározó szereplői. A légifotózásra, videózásra vagy versenyzésre tervezett kis repülő szerkezetek rövid idő alatt a csataterek egyik legfontosabb eszközeivé váltak. Felderítenek, célpontokat azonosítanak, tüzérségi tüzet irányítanak, sőt átalakítva támadó fegyverként is bevethetők. Néhány évvel ezelőtt a kereskedelmi drónokról sokaknak még esküvői videók, lenyűgöző tájfelvételek, ingatlan bemutatók vagy hobbi repülések jutottak eszébe, ma ugyanezek az eszközök egészen más összefüggésben kerülnek a hírekbe. Az orosz-ukrán háború, a közel-keleti konfliktusok és a világ más fegyveres összecsapásai egyértelműen megmutatták, a civil piacról származó dróntechnológia alapjaiban formálja át a modern hadviselést. A változás azért különösen figyelemre méltó, mert nem klasszikus katonai fejlesztésről van szó, nem egy titkos laboratóriumban megtervezett, évtizedekig fejlesztett csúcs technológiás fegyverrendszer jelent meg tömegesen a frontokon, hanem egy olyan eszköztípus, amely eredetileg bárki számára elérhető volt. A kisméretű, kamerával felszerelt drónok egyszerűen beszerezhetők, viszonylag olcsók, könnyen javíthatók és megfelelő kézben rendkívül hatékonyak. Itt jelzem meg zárójelben, hogy sajnos nem mindig kerülnek megfelelő kézbe. Nos, ezekről a kis eszközökről is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban. És olvashatnak Britney Spears fiairól is, akik berobbantak a divatvilágba, mindenki róluk beszél Párizsban. Britney Spears fiai eddig többnyire távol tartották magukat a reflektorfénytől, most viszont egyetlen párizsi megjelenéssel felrobbantották a divatvilágot. Sean Preston és Jaden James a Vedements kifutóján debütáltak, és azonnal mindenki róluk kezdett beszélni. Britney Spears fiai új fejezetet nyitottak a nyilvános szerepléseik történetében. Sean Preston Federline és Jaden James Federline a párizsi divatéten léptek kifutóra, méghozzá a Vedements bemutatóján. Tehát a 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jaden James eddig többnyire távol maradtak a reflektorfénytől, most azonban a divatvilág egyik legfigyeltebb eseményén jelentek meg együtt. A testvérek a tavaszi-nyári férfi kollekció showjában szerepeltek, a márka az utóbbi években is híres volt arról, hogy a kifutón nem csak klasszikus modelleket, hanem popkulturális szempontból is figyelemre méltó arcokat vonultat fel. Britney Spears fiainak megjelenése ezért azonnal témát adott a nemzetközi bulvár és divat sajtónak. Sean Preston elegánsabb, visszafogottabb szettet viselt, sötét fényes hatású zakóban, inkben, nyakkendőben és farmerben lépett a kifutóra. Öltözéke egyszerre idézte a klasszikus férfi öltözködést és a divattervező cégre jellemző laza utcai stílust. Jaden James ezzel szemben sokkal lazább, fiatalosabb összeállításban jelent meg. Farmerben, fehér trikóban, övben és kiegészítőkkel vonult végig a bemutatón, amelyről tehát egészen részletes beszámolót olvashatnak, ha fellapozzák a Magyar Hírlapot, és keresgettem a képet is, de azt nem annyira sikerült, hanem egy ilyen nagyon régebbi képet, mondjuk konkrétan 13 évvel ezelőtti képet tettek csak fel, na de ha nagyon szeretném, biztos megtalálnám, de annyira az

0: Nem szép felállni.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közös

Mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely biztonságos tér a léleknek.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
7: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a ceglédi szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
11: Úgy érzed, tudod milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pinot Picnic. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltözd pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pinot Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
12: A harmadfokú hőségriasztás és a vöröskód továbbra is érvényben van. A forróság a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz. Budapesten készült az év fagylaltja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megdőlhet ma az országos melegrekord. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász azt mondta, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van városokban érvényben vízellátási korlátozás. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat, azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas sínhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be, jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. 5-re emelkedett a tegnapi bükkábrányi baleset halálos áldozatainak száma. A hármas főúton két személygépkocsi frontálisan ütközött, a helyszínen két gyermek és két felnőtt életét vesztette. A mentők két felnőttet és egy gyermeket vittek kórházba, utóbbi belehalt sérüléseibe. A vétlen autóban három gyermek ült, egyikük sem élte túl a balesetet. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. A balesetek Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jóúszóknak is veszélyesek lehetnek. Budapesten készült az év fagylajtja, aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solea Fantázina nevű gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóczy Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török méz ízű fagyi lett, melyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot nevezte.
1: Az időjárásról.
12: A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma egy-egy helyen alakulhat ki, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Éjszaka 18-22 fok valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 35 és 41 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
13: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Egyszerűen indította az órát, ez volt a Camera, azt az órát, amiben jön majd egy beszélgetés, egy nagyon tehetséges énekesnőt ismerhetnek majd meg, Horváth Aliznak hívják. Nagyon jót cseverésztünk, igyekeztem viszonylag élvezhető hosszúságúra megvágni, mert hogy a cseverészésünk az több mint 20 percesre sikeredett. Remélhetőleg önök is élvezni fogják a beszélgetést, egy végtelen kedves és nagyon-nagyon magában ragadó stílusú hölgyről van szó, aki nem mellesleg nagyon jól énekel, szóval őt ismerhetik meg majd hamarosan.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
7: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
6: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
7: Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
7: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
6: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
7: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
6: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatók, ahogy megszokhatták, igyekszünk időről időre szó szerint új hangokat bemutatni itt a Cegléd Rádióban, és most is ez következik. A következő percekben az új hang, a friss hang, legalábbis nekünk friss, de majd megtudják, hogy tulajdonképpen ismerhetnénk, jó lenne, ha már régebb óta ismernénk őt. Horváth Alíz, szia! A telefonvonal végén Horváth Alíz tehát.
1: Szia, kedves Betty! Üdvözlök mindenkit, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Mert hogy azért is fogalmaztam ilyen picit rejtélyesen, mert attól, hogy most egy első önálló dal kapcsán fogunk beszélgetni, hát a te életed a zeneterén, az már hát nem most kezdődött, nem tegnapi napon,
1: nem.
0: Az az előadó vagy, aki most döntött egyik pillanatról a másikra, hogy én most énekesnő leszek. Hol indultad a zenei karriered?
1: Gyerekkoromban igazából kisgyerekként ugye, hát testvérem meg én zenés családban nőttünk fel, és hát tulajdonképpen a zene mindig egy központi szerepet játszott az életünkben. Hát mondhatni születésünk pillanatától, mert édesapám is zenész volt, és a családomban is több zenész van, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok muzsikát hallgattak a szüleim, jobbnál jobbakat. Beatles, Abba, sorolhatnám, Queen. Tehát ugye mi ezeken nőttünk fel a testvéremmel, így hát a zene iránti rajongásunk azért az már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hamar elkezdődött, és igazából körülbelül olyan 3-4 éves korunkban már a szüleink is észrevették, hogy mind a testvéremnek, aki egyébként az iket testvérem, és hát nem szeretnék úgymond dicsekedni, de ő az állami operaháznak az egyik oboistája, az angol kürtöse. Tehát mind a testvérem Eszter, meg mind én tehetségesnek bizonyultunk. És akkor a szüleink beirattak minket egy zenei általános iskolába, ahol mi már első osztálytól kezdve kezdtünk, úgymond nem csak minden nap énekórák vettünk részt, hanem már hangszereket is kellett, hogy elkezdjünk tanulni. Ugye még az első 2 évben csak furulja, és akkor utána kellett szakosodnia mindenkinek ilyen 9-10 éves korában.
0: Megállhatunk egy pillanatra, mert hogy szintén zenei általánosba jártam, és ez a amikor úgy értékeljük 6 évesen, hogy nekünk kell hangszert tanulni, és utána meg olyan szinten beépül az ember életében, nem? Tehát így eltelik 5-6 év, és már mi sem természeteset. Tehát gyakorlatilag te is együtt szocializálódtál a zenével, és együtt nőttél fel.
1: Lehető legjobban fogalmaztad meg, úgyhogy ez abszolút így van.
0: És akkor a furulja után fuvola?
1: Igen, én utána váltottam, hát egy elég komoly hangszer, ugye hát a fuvola, úgy is hívják, hogy ferde, majdnem németül mondtam egyébként, hogy ferde fuvola, ugye nagy zenekarokban nagyon-nagyon-nagyon sokan játszanak rajta. Én azért választottam, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett a hangzása. Azt nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz hangszer lesz, de mert azért nehéz volt nem megszólaltatni, hanem hát ugye rengeteg a billentyű, és hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett gyakorolnom, úgymond, hogy mondjam neked, a rekeszizommal való légzést. Tudod.
0: Viszont ez nem milyen jó jött az éneknél?
1: Ugyanúgy, mint az éneknél. Nekem ezért az éneknél már nem volt ez nehéz, hiszen én ezt már elsajátítottam. De azért az első fél egy évben nagyon-nagyon sokszor beszédültem a rekeszizom levegővételékor. Mondjuk egy fél-hárnegyed órás gyakorlás után elszédültem. Akkor még pici voltam. Tehát egy kislány, azért az még nem fejlődött ki annyira.
0: És mikor pártoltál át az énekléshez?
1: Az éneklésre nagyon sokáig fuvoláztam zenekarban is, tehát 12-13 valahogy így már a testvérem meg én, mi már egy komolyabb zenekarban is játszottunk, tehát nem csak úgy, hogy egy zongora, fuvola kivonattal létegettünk föl, hanem egy rendes zenekarral voltunk, vagy 80-an, és rengeteget jártunk külföldre, minden héten ugye 3-4 órás próba, akkor ugye azokra a darabokra is készülni kellett, tehát tulajdonképpen hétfőtől vasárnapig a zenével keltünk, zenével feküdtünk, de nagyon élveztük.
0: És az a legfontosabb, hogy élveztétek.
1: És az a legfontosabb. És tulajdonképpen azt szerettem volna mondani, hogy igazából én mindig is szerettem énekelni, és amikor az Abba együttest elkezdtem hallgatni, akkor hát nyilván nem beszéltem angolul, de halandzsa nyelven, azért az Abba együttes lemezeinek a 80%-át elénekelgettem 4-5-6-7-8-9 éves koromban, úgyhogy ugye tartottam, tudod, a dezodoros flakont, mint mikrofont.
0: Ismerjük, ismerjük.
1: Énekeltem, nagyon nagy, de énekeltem, tehát nem tátottam, énekeltem. Ami tényleg úgy mond, hogy mondjam, idézőtéve a csövön kifért, zuhany alatt, fürdőszobába, utcán, mindenhol. De fuvolistának készültem egészen 14 éves koromig.
0: De aztán mégsem.
1: Német. Utána döntöttem, hogy akkor német tanár leszek. Az egyik következett a másikból, mert képzeld el, hogyha nem kezdek el fuvolázni, tehát nem kezdek el úgymond általános iskolába járni, nem kezdek el fuvolázni komolyan egy zenekarban, ahol akikkel külföldre jártunk, Németországba, Dániába, Hollandiába, de már 13-14 évesen soha nem kezdtem volna el saját magamtól német nyelvet tanulni. Aztán utána olyan 21-22 éves koromban kezdtem el tulajdonképpen rendesen énektanárnál elkezdeni tanulni énekelni. De az egyébként csak hobbiból jött.
0: És mi
1: musical? Holdi Marika néninél egyébként. Nem csak hogy skáláztunk, hanem legfőképpen ilyen musical kivonatokat tanulgattam. Viszont nagyon tetszett a musical, és máig nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de olyan 21-23 éves koromban elkezdtem már jazz hallgatni. A jazzre meg ugye meg kell érni. És oké, hogy komoly zenét tanultam, énekeltem az Abbát, mindenfélét, azon kívül Queent, mindent, viszont a jazzre én azt gondolom, hogy meg kell érni mindenkinek, és akkor olyan 22-23 éves koromban, amikor már jártam énektanárhoz, műzikát énekeltem, akkor úgy döntöttem, hogy akkor elkezdek egy kicsit jazzt is énekelgetni, az már abszolút autodidakta módon, és akkor találtam egy zenekart, vagy jelentkeztem zenekarokba, úgymond énekesnői posztokra, és akkor így elkezdtem jazzt is énekelni. És akkor a jazz mellett döntöttem, közben pedig már elvégeztem akkor a német szakot, és akkor délelőttönként, délutánonként felnőtteket oktattam, nyelvtan folyamokon, este pedig heti kétszer jazz klubokban énekeltem.
0: Tehát az idő, az ember érett, és miért mond, most jutottál el odáig, hogy megszülessen egy önálló dal, és kilépj szólóban így te.
1: Ja, hogy jött a szóló.
0: Igen.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, amúgy meg hát abszolút jogos kérdés. Amikor 25-26, tehát amikor már azért úgy énekelkedtem 4-5 éve jazz, meg tanítottam ugye a német nyelvet, nyilván az volt tehát nyelvtanári fizetésemből éltem meg, nem úgymond a jazzből, az inkább tulajdonképpen hobbi volt, meg hát azért persze abból is lehetett keresni pénzt, de a polgári foglalat, tehát én szeretem a német nyelvet, nagyon-nagyon szerettem tanulni és tanítani, de eltelt egy kicsi idő, és megalapítottuk hárman, jó magam, és két másik nagyon kedves barátommal megalapítottunk egy saját nyelviskolát. És akkor, amikor megalapult a nyelviskolánk, akkor döntenem kellett, hogy be tudom-e vállalni a jazz éneklést esténként, heti kétszer-háromszor, amellett, hogy nem csak, hogy németet tanítok, hanem tulajdonképpen egy nyelviskolát Betty fel kell építeni.
0: Hát igen.
1: És akkor döntöttem, és a következő 5-6 évet csak a nyelviskolának szántam. És akkor sajnos ebből a 4-5 évből lett 10-12, amikor tulajdonképpen 10-12 év volt, amikor egy kanyi hangot sem énekeltem. Nem volt rá időm. Tehát nem volt rá időm. Viszont zenét rengeteget hallgattam. Koncertre rengeteget jártam, és nagyon-nagyon hiányzott. Nagyon hiányzott. És akkor, amikor jött a Covid, akkor a Covid idején nagyon sok mindenen kellett nekünk is változtatni, átállni az online oktatásra, most már visszaálltunk a hibridre, tantermire is. Akkor a Covid idején körülbelül 2020-21 körül, akkor kezdtem el újból énekelni, tudatosan már skálázni, énektanárhoz kezdtem el járni újból, akkor még coverket énekeltem, Olivia Newton-John dalt, Liza Stansfield, stb. Akkor jött már tulajdonképpen az ötlet, hogy hát jó lenne nem csak covereket, meg megint jazzt énekelni, hanem akkor legyen már olyan, vagy legyenek olyan dalok, amelyek nekem íródnak. És ne angolul, hanem magyarul. Hiszen magyar emberek vagyunk, én úgy gondolom, hogy a legjobb, hogyha magyar emberek magyarul éneklünk, magyar közönségnek. És akkor így jött tulajdonképpen az Altas Még című dal, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon kedves jó barátom, Wellinger László, tőle kaptam meg ezt a dalt, és akkor énekelgettem egyszer a gitárral meg vele, és akkor így Balog Lacika hangszerelte meg. Élő hangszerekkel lett ugye rátéve dob, zongora, Hollár Tomi például, ugye, közös ismerősünk, zongorázta föl, és akkor utána jött ugye a basszusgitár, jöttem én, jöttek rá a vokálok, és akkor egy kicsivel később, egy jó pár hónapok később pedig elkezdtünk azon gondolkodni, hogy vajon milyen videoklipet csináljunk, és leforgattuk a videoklipet. De hát ugye arra, és tudod, arra is kellett idő, hogy mégis mit szeretnénk, hogy legyen, hogy mit legyen, mégis miről szóljon, mi legyen benne, mi nem, az azért az is fontos, nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyas valakik csinálják meg a videoklipet, akiket nagyon szeretek, és akikkel nagyon jó kapcsolatban vagyok, és értenek is hozzá.
0: Igen, az nem hátrány. Megszületett az első dal, mindjárt meg is fogjuk mutatni a kedves hallgatóknak nyilván, mert ez most olyan, mint hogyha főznénk verbálisan, prózába is, soha senki nem kóstolhatná meg. De mi a folytatásban? Hogyan tervezed a jövőt?
1: A jövőt úgy tervezem, van egy saját Instagram, Facebook oldalam, Horváth Alice Singer, és ezen az oldalon nem csak az altas még című dalnak van fent a meghangszerelt verziója, hanem 100 zongorával is. Úgymond videóklipszerűen az is fent van, illetve egy-kettő covert is már feltettünk. Olyan Newton John dal, Summertime, egy ilyen big bandes stílusban. Akkor rajta van Kollár Tomit, már ha már megemlítettük Kollár Tomi barátommal, a 99 Club Balloons Nena daláról van szó, természetesen német nyelven, ha már német nyelvtanár vagyok, német nyelven éneklem fel, de 100 zongorával, és aki szeretné majd meghallgatni, az megtalálja a Horváth Alice Singer oldalon, de ne azt várják a kedves hallgatók, hogy a Nena énekli, hanem ez inkább, hogy mondjam, közelebb áll ennek a stílusom, mivel 100 zongorával csináltuk meg a Tomival 20 perc alatt, és ez csak egy ilyen, hát hogy mondjam, aki jött, hogy legyen meg, hogy csak egy legyen ilyen próba tulajdonképpen, tehát nincs megmaszterelve.
0: Örömzenélés. Ez egy igazi örömzenélés, amit én hallottam, megláttam, az nekem egyértelmű.
1: Örömzenélés, és igazából ez ilyen jazzesebb, kicsit funkisabb, tehát semmiképpen nem szerettem volna ugyanúgy, mint oda, hogy a Nena egyébként szerintem fantasztikusan jó dal, én szerintem, ahogy meg van csinálva, nem szerettem volna úgy. Tehát nem covert szerettem volna, hanem egy egész más kivonatot. Igazából készülnek a saját új dalaim. Másabb stílusú lesz, mint az altas még, amit ugye a hallgatók még nem hallottak, de majd hamarosan hallani fognak. Az egyik dal egy duett lesz Wellinger Lászlóval, ami még különleges lesz majd a dalban, hogy ott az intro, az ugye az azt jelenti, hogy a dalnak a bevezetése az fuvola oboával fog kezdeni, és a testvérem fog oboázni, én pedig hát újra előszedtem a hangszert, gyakorlok ezerrel, én pedig fuvolázni fogok majd két szólamban, illetve lesz egy kisabb dal majd, az egy talán októberben jön ki, ami már úgymond saját dal, mert annak a felét én jó magam írtam. Ez egy ilyen funkisabb, poposabb dal, és szerintem szintén szeptemberben, ahogy majd kijön a Lacival, a Wellinger Lacival a közös duettünk, ki fog jönni szintén egy új dal, ami nem duett lesz, hanem abban én fogok majd egyedül énekelni, és az is egy ilyen gyorsabb tempójú, nagyon szerintem egy nagyon jó kis dal lesz, de más lesz, mint az altas.
0: És én nagyon örülök, hogy beszélgethettem veled, és nagyon örülök, hogy már is megmutathatom a kedves hallgatóknak a dalodat, már is jön akkor Horváth Alice és az altas még.
1: Igen, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök ennek a nagyon kedves interjúnak, meg hogy ilyen nagyon kedves vagy, és a hallgatóknak pedig azt szeretném mondani, hogy hallgassák nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel. FM 92.5 Szeglédre. Szeglédre.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
3: KGM. Made in Korea.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot! Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak!

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertár, az ügyeletes patika, a Kőrösi út 11 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden faladban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
8: Egy város. Egy közösség. Egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Ceglédásóban.
9: A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás. Hívják fel a figyelmet a szakemberek. Füstölt egy teherszállító gép a Ferihegyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász azt mondta, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat, azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas sínhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be, jellemzően 20 km per órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomás sokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. landolás után füstölni kezdett egy teherszállító repülőgép fékje a Ferihegyi repülőtéren kora reggel. A Boeing 767-es bal fő futóművének fékje hibásodott meg, a reptéri tűzoltók megszüntették a füstöt, személyi sérülés nem történt, a gépet átvizsgálták. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. A balesetek Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jóúszóknak is veszélyesek lehetnek. Budapesten készült az év fagylajtja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmos kézműves fagyizó Solea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török méz ízű fagyi lett, melyet szintén a Mikrokozmos fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek.
1: Az időjárásról.
9: A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési információk.
10: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét Centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Alex Horan indította az órát, ez volt a Fever Dream itt a 92-től, ezt az órát, amiben a bulvárlapokba pillantok bele egy kicsit, meg ezen kívül is jön azért hasznos, fontos információ. Na és persze, nagyon jó zenék, Miles Smith már is itt van. Nice to meet you! Cseklédre!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertár, az ügyeletes patika, a Kőrösi út 11 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Induljon át a Bulvár Lapszemle, induljon a Bols három írásával. Néhány éve biztosan kiröhögtem volna, nagykövet lett Aurélió, erre senki nem számított, de hogy milyen nagykövet itt, az a nagy dolog. A sztárapuka nem csupán esküdözött, valóban meg is változott. A TV2-n januárban nagy sikerrel futott Valóság sója forgatása alatt Aurélió belekóstolt a kemény fizikai munkák világába, türelmet és önfegyelmet tanult, illetve beleszeretett egy különleges, de annál hatásosabb mozgásformába, a jógába. A kemény évek, balhék és botrányok után Aurélió ténylegesen rálépett tehát a változás útjára, és eddig nem is tért le róla, sőt olyan elánnal robog előre, hogy az egyszeri emberfia csak kapkodja a fejét, a híresség láthatóan lenyugodott, és ebben hatalmas szerepe volt az Eskü Megváltozom címmel idén évelején futó saját műsorának, melyben többek között kipróbálta a jógát. Amikor részt vett VV Gigi óráján, még nem volt túlzottan elragadtatva, de hamar ráérzett az egészséges mozgásforma ízére, és miután megtapasztalta annak jótékony hatásait, szó szerint a függőjévé vált. Aurélió most erről az új szenvedélyéről mesélt a Bolsnak. A jógának is nagy szerep jutott abban, hogy ráterelődtem a helyes útra. Ha néhány évvel ezelőtt valaki azt mondta volna nekem, hogy lesz saját jógamatracom is, képes leszek kitartani a lefelé néző kutyapószt, biztosan kiröhögtem volna, de talán még a bajszomat is összeakasztottam volna az illetővel. Aztán jött az Eskü Megváltozom, és a nap, amikor Gigi megtartotta nekem azt a bizonyos sorsfordító jógaórát, a forgatások során volt alkalmam gyakorolni a türelmet, aminek korábban erősen a hiány voltam, és kimerem jelenteni, hogy a jógának is nagy szerep jutott abban, hogy ráterelődtem a helyes útra, és rajta is maradtam, kezdte a Bolsnak Aurélió, aki elárulta, már a szenvedélyesen megszerette a jógát. Gigi megfertőzött ezzel a dologgal olyannyira, hogy a forgatások után felkerestem Baja legjobb jógaoktatóját, aki nagyot nézett, amikor bejelentkeztem hozzá, de végül beadta a derekát, és tartott nekem egy privát órát. Hamar ki is derült, hogy ez így van jól, hiszen minden egyes pózról olyasmi jut eszembe, ami. Na a lényeg, hogy nem vagyok alkalmas a csoportos órákra, mert a kelleténél hangosabb vagyok, vallotta meg a híresség. Az pedig már nem vagyok túl nagy joga szakértő, de nem hiszem, hogy kompatibilis. A Valóság show hős hónapok óta kitartóan jár joga órákra, sőt már saját csapatot is verbúvált a barátaiból. Ők azok, akik nem bánják, ha a szokásostól eltérően nem néma csendben, inkább hangos nevetéssel telnek az alkalmak. A joga oktatóm javaslatára elkezdtem kapacitálni a baráti körömet, hogy jöjjenek el velem, és meglepetésemre szinte mindenki igent mondott. Mondhatom, hogy én lettem Baja jóga nagykövete, hiszen már komplett csoporttal tolom és nagyon élvezem. És jöjjön a következő írás a Borsból. Most kiderült, harmadik Károly egyetlen okból szeretné viszont látni Meghan Markle-t, a király és menye egykor szoros viszonyt ápoltak, Meghan Markle több év után visszatérhet az Egyesült Királyságba, ez pedig talán lehetőséget teremt arra, hogy ismét felvegye a kapcsolatot harmadik Károllyal. Egyre csak közeleg a nap, amikor a feltételezések szerint több év után ismét ellátogat tehát az Egyesült Királyságban Meghan Markle, Harry herceg felesége utoljára 2022-ben járt az országban, két évvel azután, hogy ő és harmadik Károly kisebbik fia maga mögött hagyta a királyi családot, és inkább Amerikában kezdtek új életet gyermekeikkel, Ácsi herceggel és Lilibet hercegnővel, mielőtt a viszonyuk is megromlott a királyékkal. Most azonban talán megtörik a jég, a király egykori kovalnyéknyi, a Grand Herald pedig úgy véli, a brit uralkodó titkon szeretné újra látni a menyét, akivel annak idején nagyon is szoros kapcsolatot ápoltak egymással. Nos, erről is olvashatnak bővebben a Bolsban, és arról is, hogy Vince Otto nem kertelt keményen kiosztotta Cristiano Ronaldo kritikusait, kemény kritikát fogalmazott meg a portugál válogatott körül kialakult hangulattal kapcsolatban. A Ferencváros korábbi labdarúgója szerint Cristiano Ronaldo jóval több tiszteletet érdemelne, nem csak a sajtótól, hanem saját hazájában is. Cristiano Ronaldo körül továbbra sem csendesednek a kritikus hangok, a portugál aranylabdás nem kezdte jól az idei labdarúgó világbajnokságot, hiszen Portugália a csoportkör első mérkőzésén csupán 1-1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen. A 41 éves klasszis azonban a második találkozón Üzbegisztán ellen 2 góllal válaszolt a kétkedőknek. Ennek ellenére a bírálatok továbbra sem szűntek meg, a Ferencváros korábbi labdarúgója Vince Otto úgy véli, Ronaldo jóval nagyobb tiszteletet érdemelne nem csak a sajtótól, hanem saját hazájában is. Hogy mit mondott még, olvassák el a Bolsban, és hogyha valami hasonló történetre kíváncsiak, akkor pedig nézzék meg az egyik streaming szolgáltatón a Beckhamről szóló sorozatot, minisorozatot, egészen érdekes dolgok vannak benne, még nem focira jogóként is élvezettel néztem végig, meg kicsit tátott szájjal néha. milyen döbbenetes dolgokat kellett átélnie, és milyen döbbenetes dolgokra képes a sajtó.
0: Szeglét Rádió! Szeglét Rádió! 92.5!
2: Yo, open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah,
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És jön most már a Blikkét írása, itt a 92.5-ön sétányt neveznek el Benedek Tiborral a Margit szigeten, a Blikk is beszámol erről. A döntésről a korábbi szövetségi kapitány Kemény Dénes számolt be Facebook oldalán, a múlt héten volt a 6. évfordulója a vízilabda legenda halálának. A magyar férfi vízilabda válogatott háromszoros olimpiai aranyérmes szövetségi kapitánya Kemény Dénes a közösségi oldalán jelentette be. Budapest képviselőtestülete megszavazta, hogy a Margit szigeten egy később kiválasztandó közterületen alakítsák ki a Benedek Tiborról elnevezett sétányt. A Margit sziget kézenfekvő választás arra, hogy adózzunk a legendás játékos emléke előtt, hiszen a válogatott a Hajós Alfréd nemzeti sportuszodában szokott készülni, és több nagy nemzetközi torna helyszíne volt már a sziget. Egy évvel a korábbi klasszis halála után 2021-ben az olaszországi Reccóban már elneveztek róla egy szkalinátát, azaz lépcsősoros sétányt. A háromszoros olimpiai aranyérmes Benedek Tibor 2020. június 18-án méltósággal viselt hosszú betegséget követően halt meg. 47 éves korában, azaz már több mint 6 éve nincs köztünk. A szintén pólós fia Móra napokban töltötte be a 19. életévét. Róla is olvashatnak tehát a Blikkben. És vége az olcsó temuzásnak, szerdától új világ jön, életbe lép az új vám szabály. Erről is ír a Blikk. Jelentősen megváltozik az Európai Unióból érkező 150 euró alatti kis csomagok vámkezelése. Az új uniós szabályozás szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem a benne található termékkategóriák száma alapján kell majd megfizetni. A NAV tájékoztatása szerint a webáruházak áraiba beépülő új teher a logisztikai partnereket és a vásárlókat egyaránt érinti. Az ökkenőmentes átállás érdekében az adóhatóság már megkezdte az egyeztetéseket a piaci szereplőkkel. A döntés leginkább az olyan webshopok, mint a kínai Shein, ki hogy ejti, vagy a Temu termékeit érinti, amelyek közvetlenül a vásárlónak küldik el a termékeiket, gyakran megkerülve ezzel a vámkezelést vagy vizsgálatot. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot tehát nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vám tarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó eltérő vám tarifaszámú árut vásárol. Ezért a fizetendő vám összesen 9 euró, ismertették. Ha ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú pamut pólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró, mondta a NAV szóvivője. Tehát ha valaki mondjuk 250 forintért rendel egy kütyüt, bármilyen hasznos kütyű is, de arra a kütyüre akkor 3 euró, tudom, most legyen meg 1200 forint, de most nincs annyi, szóval mondjuk 900 forint vámot kell még pluszban fizetni. Hát ez van. Bővebben erről is a Blikkben.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Lovai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
2: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évekhez, a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Újra falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek, és indulhat az utolsó óra, amit még együtt töltetünk Black Eyed Peas-szel. Ez lesz a Bebot.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász azt mondta, fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúly zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A Szentgrót víztárolójának ellátásába a vízművek és a Magyar Honvédség is besegít a helyszolgáltatónak. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Landolás után füstölni kezdett egy teherszállító repülőgép féki a Ferihegyi repülőtéren kora reggel. A Boeing 767-es bal fő futóművének fékje hibásodott meg, a reptéri tűzoltók megszüntették a füstöt, személyi sérülés nem történt, a gépet átvizsgálták. nemzetközi egyetemi színházi találkozót tartanak 4 napon át Békés Csabán. A Jókai Színház szervezésében a shanghai, az isztambuli és a bukaresti egyetem mellett a Kaposvári Egyetem és a Színház és Filmművészeti Egyetem képviselői vesznek részt. A hallgatók workshopok, tréningek és alkotó folyamatok mentén ismerik meg egymás színházi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. Egy közös előadást is létrehoznak, melyet a tábor végén mutatnak be a közönségnek. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapest több pontján egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Cho Yoon-sung és zenekara. Nayo Sun, a kortárs jazz énekes zeneszerzője duóban lép fel, de lesz progresszív fúziós jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján találhatók.
2: Az időjárásról.
7: A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Neked Pisz indította az órát, ez volt a Bebot itt a 92.5-ön. Azt az órát, aminek a végén én el is búcsúzom önöktől, és amit arra használok ki, hogy még egy kicsit kalendáriumozzak. Jöjjenek majd események, évfordulók, és persze köszöntöm hamarosan a névnaposokat is. Van még néhány óra a névnapjukból, van még idő ünnepelni. A mikrofonnál Beck.

0: Június 28-a van a nap, amikor az Irének és a Leventék ünnepelhetik névnapjukat. Az Irén görög eredetű, jelentése béke, a Levente régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának neve, jelentése levő, létező. Másik magyarázat szerint levőcske, kislény, legújabb kutatások szerint vadász a név jelentése. Kedves Irének, kedves Leventék, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: ebből itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Jöjjenek hát események, évfordulók június 28-ához kötődőek, természetesen 112 éve annak, hogy meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst, ami ürügyként szolgált az első világháború kirobbantásához. A merénylet hátterében Boszniának a monarchia általi 1908-as annexióját, amelyet az 500 éves török megszállás után függetlenségre vágyó nép nem tudott elfogadni. A főhercegi párra leadott 7 pisztolylövés valójában csak égő gyufaszálat jelentett, amelyet Európa lőporos hordójába dobtak. Egy hónappal később, 1914. augusztus 1-én kitört az első világháború. 263 éve annak, hogy földrengés döntötte romba Komáromot, ez volt a legnagyobb ismert magyarországi földrengés. 107 éve annak, hogy a Versailles-i kastély tükörtermében aláírták a szövetségesek és Németország közötti békeszerződést. A béke területi rendelkezései szerint Németország lemondott Elzász-Lotaringiáról Franciaország javára, részben Lengyelországhoz került Nyugat-Poroszország és Poznan tartomány. Gdansk önálló terület, később szabad állam lett, a Memel-vidék szövetséges ellenőrzés alá került. Csehszlovákiának átadták Ratibor vidékét, Schleswig egy részét Dániái, Eupen és Malmedy Belgiumé lett. Megtiltották Ausztria csatlakozását Németországhoz. A Versailles-i békeszerződés katonai intézkedései többek között előírták, hogy Németország az általános védkötelezettség megszüntetésével 100 000 főnyi hivatásos hadsereget tarthatott fenn a legénység, 12 a tisztek 25 éve szolgálati idejével. A leszerelést a szövetségesek ellenőrizték, Németországnak ki kellett szolgáltatnia a hadiflottáját, sem a hadiflottát, sem légiflottát nem építhetett. Jóvátételt kellett fizetnie, valamint kimondták, hogy a háború kitöréséért egyedül Németországot terhelte felelősség. És 1991-ben ezen a napon megszűnt a KGST, a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, a Közép- és Kelet-Európai Szocialista Országok Gazdasági Együttműködési Szervezete volt a hidegháború alatt 1949 és 1991 között. Ennyit az eseményekről, hamarosan jönnek a napi híres születjei.
1: Szeg

Jöjjenek most már a nap híres vagy híresebb szülöttjei itt a 92.5-ön. 314 éve született Jean-Jacques Rousseau, svájci, francia filozófus, író és zeneszerző, vissza a természethez, ugye ez volt az ő nagy jelszava. 105 éve született ezen a napon Ötvös Gábor zenész, zenebohóc, neki köszönhetjük a legendává vált mondatot, van másik, de szerettem gyerekkoromban, meg felnőtt koromban is. 100 éve született Mel Brooks, amerikai színész, rendező, író, Dracula halott és élvezi, űrgolyhók, lehetne még sorolni azért sokáig azokat a filmeket, amelyekkel megnevettetett bennünket. 78 éve született Kathy Bates, Oscar-díjas amerikai színésznő, rendező, akinek azt gondolom, hogy egyik, hanem a legemlékezetesebb alakítása mindenképpen a Tortúra című filmhez kötődik. 60 éves pontosan John Cusack, amerikai színész, producer, popcsajok, stb. A John Malkovich menet, ezt jegyzi itt most éppen a kalendárium, de Amerika kedvencei, azt hiszem, hogy ez a cím annak a filmnek, Catherine Zeta-Jones-szal és Julia Roberts-szel, én azt is nagyon-nagyon szerettem, és azért voltak ennél kevésbé nevettető és komolyabb alkotások is, amiben láthattuk őt. 55 éves ma Elon Musk, dél-afrikai származású amerikai üzletember, feltaláló, a Tesla autógyár tulajdonosa, és még sokat lehetne róla beszélni, de azt hiszem, hogy ennyi most így hirtelen elég. És ma ünnepelhet Vastag Tamás, magyar énekes, 1991-ben született meg, a kiváló énekes, Vastag Csaba testvére, általában hozzá szokták fűzni, de most saját jogán születésnapos. A mai ünneplőknek nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, és természetesen Vastag Tamással. Na jó, egyefene, legyen itt a tesókája is, Vastag Csaba is, Vastag Tamás és Vastag Csaba, őrizd az álmod, te 92-ten.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula Jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton, Csemőben természetesen a Templom téren. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310

0: closing door.
1: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertár, az ügyeletes patika, a Kőrösi út 11 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
2: FM 92.5 Eglét Rádió.

ennyi volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít, én búcsúzom, viszont hallásra.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, javasolta az egészségügyi miniszter. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátást szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. A károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén, a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe, a balesetet a fedélzeten utazók közül senki nem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Szombaton Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ami új országos napi rekord, még Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született. Jelentősen nőtt a halálesetek száma Franciaországban a rendkívüli hőhullám miatt. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségügyi következményei késleltetve jelentkeznek, ezért a halálos áldozatok száma még emelkedhet. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori melegrekord is megdőlt. Heves vihar söpört végig Belgiumban, egy ember meghalt, miután autójára dőlt egy fa. A viharos szél többfelé fákat csavart ki, és ágakat tört le, pincéket és utcákat öntött el a víz. Emellett a közúti és a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott.
1: Az időjárásról.
5: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. Napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett lesz szó a Pákozi László emlékversenyről, a futball VB-ről, valamint a Wimbledon előtti felkészülési tornákról. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió! FM 92-5!

felnőtt kézilabda csapat játékosai jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a lejárt szerződésű kéziseink előtte megállapodást kötöttek a 2026-27-es szezonról. Elsőként Vetési Bence szavait idézem. A közös utunk folytatódik, emiatt nagyon boldog vagyok, és remélem a szurkolók is így vélekednek. Ahogy a csapat életében, úgy az én életemben is kiemelt szerepet kap az állandóság. Örülök, hogy a harmadik szezonomat kezdhetem meg sárga-kékben. Nagyon várom az új szezont. A kezdésig most egy kis pihenés mindenkire ráfér, de júliusban megkezdjük a közös munkát, és bízom benne, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Hajrá, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.

0: Dávid Márkot is megszólította a ceglédi sajtó. Örülök, hogy a következő szezonban is a ceglédi játékosa lehetek. Jól érzem magam a klubnál, és azt gondolom, hogy nagyon jó közösséget alkotunk a csapattal. Ezt a második fél évben a pályán is meg tudtuk mutatni, amikor egymásért küzdve szép eredményeket értünk el. Szerintem, ha ugyanilyen munkát teszünk bele a következő idényben is, és tovább tudjuk vinni a tavaszi szezon lendületét, akkor lehet keresni valónk az élmezőnyben. Ceglédiként nem volt kérdés számomra, hogy hosszabbítok-e. Itt születtem, itt ismerkedtem meg a kézilabdával, itthon vagyok. Emellett nagyon megszerettem a szurkolóinkat is, akikre mindig számíthatunk. Legyen szó hazai vagy idegenbeli meccsről, szinte mindenhol ott vannak a lelátón, és ez rengeteget jelent nekünk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Szombaton megrendezésre került a Pákozi László emlékverseny Cegléden, ahol az edzőmeccsek mellett 20 hivatalos amatőr mérkőzést bonyolítottak le. Nevezessen félre senkit ez a szó, hatalmas színvonal volt, a magyar válogatott Szabó Mário, Hami Brian és az est végén pedig a főmérkőzésen Tóth Bálint is ringbe lépett, nem hivatalos K1 mérkőzésen pedig a junior világbajnok Makula Szilvesztert is láthatták a ceglédi nézők. Szerencsére elmondható, hogy kiváló hangulat volt, a ceglédi tehetségek pedig nagy számban nyerték a mérkőzéseiket. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Hétfőn kezdődik a Wimbledon, ahogyan azt megszokhattuk, Majorkán és Eastbourne-ben rendezték a füves pályás szezon utolsó felkészülési tornáit. A hazaiak nagy örömére Alejandro Davidovic Fokina megszerezte élete első torna győzelmét. A 27 éves teniszező az amerikai Ethan Quint győzte le, Wimbledonban pedig az a Juan Martín Cerúndolo lesz az első körös ellenfele, aki igaz színere dehidratációja miatt, de legyőzte az olasz Roland Garros második fordulójában. Anglia déli partjainál Eastbourne-ben pedig Zizou Bergs és Hugo Humbert játszik döntőt, ami azért is izgalmas, mert az már biztos, hogy Londonban is egymás ellen fognak játszani az első körben, 3 nap alatt kétszer is megmérkőznek majd egymással. Alcaraz továbbra is sérült és kihagyja ezt a Grand Slamet is. A friss Roland Garros bajnok Sasha Zverev majd Alexander Blokkszal játszik, Djokovic pedig majd a kínai Wu-val.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Az ikonikus Kia Sport így a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 990 000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.

Megvannak a futball VB egyenes kieséses szakasz elsőkörös párosításai a legjobb 32 közt, melyből az első meccs Dél-Afrika-Kanada vasárnap 9-kor lesz látható. Németország Paraguayjal a győztes a francia-svéd meccs győztesével játszik majd a 8-döntőben, egy igazi szuperrangadó is összejöhet. Az előbb említett páros győztese majd a Marokkó-Holland meccs győztesével fut össze, Portugália-Horvátországgal, Spanyolország-Ausztriával játszik majd, az USA bosnyákokkal, Szenegál-Belgiummal, Brazília-Japánnal, Elefántcsontpart Norvégiával, Mexikó-Ecuadorral, Anglia-Kongóval, Argentina a zöld hoki szigetekkel, Ausztrália Egyiptommal, Svájc Algériával, Kolumbia pedig Gánával. Tehlét Rádió 92. Vice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

A Cegléd Rádió sporthíreit hallották. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédrádióban.
5: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. A nyári csúcs terhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. Heves vihar söpört végig Belgiumon. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátást szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. A nyári csúcs terhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. A kormányzati tájékoztatás szerint a magyar elektromos rendszer irányítója a Mávér ZRT ma 6400, holnap pedig 7300 megawattos rendszer terheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Duna vizének magas vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén, a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe, a balesetet a fedélzeten utazók közül senki nem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Szombaton Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ami új országos napi rekord, míg Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született. Jelentősen nőtt a halálesetek száma Franciaországban a rendkívüli hőhullám miatt. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségügyi következményei késleltetve jelentkeznek, ezért a halálos áldozatok száma még emelkedhet. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori melegrekord is megdőlt. Heves vihar söpört végig Belgiumban, egy ember meghalt, miután autójára dőlt egy fa. A viharos szél többfelé fákat csavart ki, és ágakat tört le, pincéket és utcákat öntött el a víz. Emellett a közúti és a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott.
1: Az időjárásról.
5: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. Napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Oroszország kész küzdeni az érdekeiért és a jövőjéért, mondta az orosz elnök. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Országos és budapesti melegrekordok dőltek meg a hétvégén, és a hőség továbbra sem enyhül. Budakalászon 40, Újpesten 39,8 fokot mértek, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett hétfőn az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon, emellett kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat, takaróruházat és kalap. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és a közfolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el. Hétfőn és kedden Nyíregyházán is vizet osztanak reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. A nyári csúcs terhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. A kormányzati tájékoztatás szerint a Magyar Elektromos Rendszer irányítója, a Mávir ZRT hétfőn 7300 megawattos rendszer terheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Duna vizének magas vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül a 2027 és 2029 közötti átfogó hűtésrekonstrukciós program is. Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és a jövőjéért, jelentette ki az orosz elnök az egységes Oroszország kormánypárt kongresszusán. Vlagyimir Putyin egyebek mellett arról beszélt, a nyugat a harcmezőn és a belső politikai zűrzavart keltve akar vereséget mérni Oroszországra, de egyik sem fog sikerülni. Ősbemutatóval készül a Mohácsi csata 500. évfordulójára a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A Requiem Mohácsért című új táncprodukciót július 4-én mutatja be a szegedi szabadtéri játékok nyitó előadásának második felvonásában.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű.
1: Egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
5: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Otthoni munkavégzést rendelt el a közszférában dolgozóknak a kormány a rendkívüli hőség miatt. Ősbemutatóval készül a Mohácsi csata 500. évfordulójára a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Országos és budapesti melegrekordok dőltek meg a hétvégén. Budakalászon 40, Újpesten 39,9 fokot mértek, a Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett hétfőn az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűz. Napon. Emellett kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat, takaróruházat és kalap. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és a közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el. Hétfőn és kedden Nyíregyházán is vizet osztanak reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak és lehetőleg saját kulacsot használjanak. A nyári csúcsterhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. A kormányzati tájékoztatás szerint a Magyar Elektromos Rendszer irányítója, a Mavir ZRT hétfőn 7300 megawattos rendszer terheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Duna vizének magas vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül a 2027 és 2029 közötti átfogó hűtés-rekonstrukciós program is. Ősbemutatóval készül a Mohácsi csata 500. évfordulójára a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A Requiem Mohácsért című új tánc produkciót július 4-én mutatják be a Szegedi Szabadtéri Játékok nyitó előadásának második felvonásában.
4: Az időjárásról.
5: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön a Cegléd rádióban. Vörös Tendi köszönti önöket, megérkeztem, és bele is vágunk. Ez a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig, ha van kedvük, és hát számunkra releváns üzenetük, akkor válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu e-mail címre, de azt is megtehetik, hogy Facebookon írnak nekünk, facebook.com/cegledradio a címünk, bár leginkább azért SMS-ben és e-mailben szoktuk kapni a válaszokat, de ahogy tetszik. A mai kérdésünk egy új kérdés, amivel még soha nem foglalkoztunk, pontosabban Barbie-val még annak idején volt már hasonló témánk, de nem pontosan így tettük fel a kérdést. A kérdés nem más, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Most nem olyanra vagyunk kíváncsiak, hogy amit nagyon nem szeretnek, és meg kellett tenniük, vagy ilyesmi, hanem inkább olyanokra, ami vagy különlegesség volt, vagy egy szerencsétlen véletlen folytán haraptak bele olyanba, amit hát nem terveztek eredetileg. Nézzük is a statisztikánkat, ugye a műsoraink elején szoktunk ilyenekkel foglalkozni, addig is van idejük üzenetet írni nekünk. Szóval a szokatlan ételektől való undor elsősorban egy evolúciósan kialakult védelmi mechanizmus, amely megvéd minket a potenciálisan veszélyes vagy romlott élelmiszerek elfogyasztásától. Íme a legfőbb okok, amiért undort érzünk. Evolúciós védekezés. Az agyunk az undor érzésével jelzi, hogy valami nem biztonságos. Ha egy étel ismeretlen, a szervezet óvatos, és a biztos alapon undort vált ki, hogy elkerüljük a mérgezést. Persze nem feltétlen mérgezésről van itt szó, hanem tényleg egy romlott tejet, hogyha beleszagolunk csak a teljes dobozba, már érezzük, de hogyha az állagán lehet érezni, már akkor is jön ez az undor érzés. És hát sokaknak az olyan ételektől is, amit nem szeretnek, ez az élmény előre tolódik. Vannak negatív tapasztalataink, ha egyszer már rosszul lettünk egy ételtől, az agyunk emlékezni fog rá, és a jövőben undorra fog rá reagálni. Kulturális és szociális hatások. Azt, hogy mit tekintünk ehetőnek, nagyrészt a környezetünk határozza meg. Ami a mi kultúránkban nem megszokott, például bizonyos rovarok vagy belsőségek, azt könnyen undorítanak, bélyegezzük, még ha tápláló is. Szenzoros érzékenység. A furcsa textúra, szag vagy állag, például nyálkás, puha ételek szintén kiválthatnak averziót bennünk. És vannak pszichológiai okok is, bizonyos esetekben ételfóbia is állhat a háttérben, amikor valaki szinte minden ismeretlen ételtől retteg. Én pedig az vagyok, most mondom ezt csak így hozzátéve, aki egy időben nagyon nem szeretett kísérletezni, még étteremmel is mindig rántott sajtot kértem, mert azt tudom, hogy biztos, hogy nem lesz elrontva. Aztán most már ott tartok, hogy inkább megkóstolok mindenféle érdekességet is, és persze jártam már rosszul emiatt. Az undor tehát egy mentális és fizikai reakció, amely a múltbeli tapasztalatainkon és a kulturális berögződéseinken alapul. Na most, hogy én is válaszoljak a kérdésre, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Nos, én egyszer, még gimis koromban vettem egy meggyes, hát tulajdonképpen ilyen meggyes pitét, ami gyakorlatilag a büfében kapható volt, és jó ízűen elkezdtem majszolgatni, majd úgy a felénél nagyjából haraptam bele valami olyanba, amit hát nem akartam, hogy ott legyen. Gyakorlatilag egy cserebogár volt, amit sikerült belesütni ebbe a meggyes pitébe, és én meg ketté haraptam ezt az állatot. Nyilván nem élt már, szóval nem én öltem meg, de ahogy azok a kis ízelt lábak a nyelvemen végighúzódnak, hát azt hiszem soha nem felejtem el. És hogy önnek is volt ilyen élménye, valami nagyon undorító tevet, akár ilyen baleset folytán, akár egy más kultúra valamilyen jelentős ételét kóstolta meg, nos akkor küldje el nekünk 0635-92-95-ös vagy kívánság@cegledradio.hu. Néhány zene után jövünk az önök válaszaival.
1: Helyi információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: legundorítóbb étel, amit valaha evett vagy ettek, 0630 592 925-ös kívánságkukac@ceglidradio.hu, és érkeznek szép számmal az üzenetek, szerencsére. Kezdjünk is bele. Nyáron fáról szedtem a szedret, marékszám kapkodtam befelé, egyszer csak elkezdett valami nagyon ropogni a fogam alatt, egy poloska volt az, azóta sem ettem szedret, igaz, poloskát sem. Írja nekünk Lili. Hát igen, ez pontosan olyan eset, mint az enyém volt. Mondjuk itt talán egyen nagyobb esély van rá, hogy egy fáról egy bogarat bekapj, mint ahogy az én meggyes vagy cseresznyi és piténben. Minden esetre benne volt, és ebben a marékban is benne volt az a bogár. Igen, csak kellemetlen élmény, úgyhogy pontosan tudom, miről beszélsz. Azt írja nekünk Anita, hogy őszi falevelet ettem gyerekként, valamiért mindig elropogtattam egyet-kettőt unalmamban. Tehát az volt a kérdésünk, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettél, te pedig úgy érzem, hogy szándékosan etted ezeket a leveleket ősszel, mert hogy azt mondod, hogy mindig elropogtattál egyet-kettőt. Szóval ez nem egy olyan dolog volt, ami undorító volt, akkoriban még mondhatjuk, hogy szeretted is valamilyen furcsa módon, de ma már felnőtt fejjel gondolom, hogy így nézel vissza erre az időszakra. Minden esetre nagyon szépen köszönjük ezt a választ is, nem számítottam ilyenre. Következő üzenetünk, gyerekkoromban egy barátnőm puncsfagyit nyalogatott, mondta, hogy de szép nagy mazsola. Nos, az egy belefagyott darázs volt, írja nekünk Dani. Az komoly, az még azért tehát veszélyes is lehet. Nekem nagyapámmal volt egy olyan, hogy mindig szeretett, amikor kint dolgozott a kertben, vagy a kis portáján, akkor szeretett a mamától egy kávét kérni, és azt hiszem, hogy kávés csészébe belerepült egy darázs, bele is fulladt abba a kávéba szegénykém, és hát ugye mit sem sejtve erről az egészről, nagyapám ment és belekortyolt a kávéjába. Hát mondhatni, hogy nem volt kellemes élmény. Szerencsére nem nyelte le, észrevette időben, de egy szúrást azért kapott a szájába, de nem allergiás, úgyhogy szerencsére nem lett nagyobb baj, de hogyha azt mondják, hogyha lenyelte volna és a nyelőcsövébe csípi meg, hát akkor az végzetes is lehetett volna, úgyhogy nagyon óvatosan a kint hagyott poharakkal, főleg ilyen tavaszi-nyári időszakban, akkor nagyon vigyázni kell ezekre. Tálcás datóját eszegettem, már a fél tálcával végeztem, amikor valamilyen okból az egyiket félbeharaptam, akkor tűnt fel, hogy tele van aszalt kukaccal, kibontottam a maradékot, mindegyikben volt legalább 2-3 mumifikálódott kukac, írja nekünk Dóri. Az is komoly, hát, és azt hiszem, hogy nem datója, hanem füge van nekünk otthon most, lehet, hogy nem fogom csak így ukmuk-fuk megenni, hanem belenézek, hogy mit is tervezek bevinni a szervezetembe. Minden esetre köszönjük a figyelmeztetést, és igen, benne van a pakliban, úgyhogy mindenképpen figyeljünk oda. Lássunk még egyet a blokk végére. Kiskoromban macskatápot a macska tányérjából a macskám társaságában. Hát együtt falatoztatok, igazából nincs ebben semmi fura, de igen van. De van egy barátom nekem is, aki meg szokta kóstolni a kutyaszáraz tápokat például, mert szerinte egészen jó ízű, és néha bekap egy-egyet ő is. Vannak furcsaságok, de pont ezeket a furcsaságokat keressük. Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635 92 95-ös, hamarosan folytatjuk.
1: Következzen egy

Robert nevű hallgatónkat megiklette az előbb említett dolog, amikor azt mondta, hogy a barátom néha egy kutya szárasztápot majszolgat. Azt írja, hogy én a kutya juti falatait csipáltam nagyon gyerekként. Robert írta az üzenetet. Hát nem véletlenül írta ezt, ugyanis a kérdésünk ma az, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Igazából azt is elküldtették, hogyha más evett ilyet, és önök tanúi voltak, vagy hallották egy sztoriban, az a lényeg, hogy furcsa ételek elfogyasztásával foglalkozunk, ami nem feltétlen olyan dolog, hogy belekeveredett egy étel, tehát nem feltétlen kell úgy történnie, mint az én esetemben, hogy véletlenül a sütemény közepébe volt belesütve egy cserebogár, hanem lehetett olyan is, hogy szándékosan kóstoltak meg valamit, ami azért meglepő volt, úgyhogy mindenféle válasz jöhet, de azt hiszem, hogy jönni is fognak, ahogy elnéztem a kedves üzenet küldőket, mert rengeteg üzenetünk van, ha ön is küldene, 0635 92 95 5-ös. Száraz kávébab evés, ma meg macskatáp. Mi lesz holnap? Hát ez nagy kérdés, arról nem szeretnék beszélni. A kávébabot egyébként sokan megeszik, sőt, hát süteményeken rajta is szokott lenni ilyen kiegészítésként. Én kaptam kávét is úgy, hogy egy kávébab volt a tetején, és elmajszolgattam, megmondom őszintén, de az nem volt olyan vészes, hát végül is ezt a kávébabot darálják le, kiszárítva. Egy hosszabb üzenet, Nagyi egyik karácsonyi vacsora közben felpattant, hogy most jut csak eszébe, de a halat ki se tette az asztalra, pedig direkt nekünk vette. Mondtuk, nem baj, van elég étel, hát nem érdekelte. Eltűnt a konyhában, eltelt 5 perc, 10, már mentünk utána, mi a helyzet, mikor jön mosolyog, vagy elkészült a műremek. Lerakta a tányérra, anyám belevágott, elkezdett hömpölyögni a halból a vér. Háziasszonyként kitalálta, hogy a fagyasztóból kivett halat úgy, ahogy volt, bepanírozta egyben és kisütötte, olvasztás és belezés nélkül. Ezt követően évekig nem ettünk halat. Ezt elhiszem, és ráadásul föl is dobta 10 perccel később, föl is dobta az asztalra, hogy tessék, itt van, ez majdnem elfelejtődött. Igen, csak brutális lehetett, köszönjük szépen az élményt, egyébként Zsófi küldte nekünk. Az egyik datója fura volt, kicsit forgattam, és volt benne egy harapás nyom. Olyan kerek, mint az emberi harapás, de sokkal-sokkal kisebb, mintha egy ember egy nagy mangóba harapna bele. Esküszöm, a datójámba valami kismajon beleharapott. Na, azt ott letettem, és többet nem is ettem belőle. Ez késő este körül volt, tök beparáztam, hogy mi van, ha a másikba is beleharapott valami állat. Megettem, és én leszek a következő világjárványnak valami patient zero-ja, tehát a kiinduló pontja, ami valami egyiptomi majomveszettség lesz, és reggelre zombi leszek, vagy valami hasonló. Írta nekünk Dani, és úgy látom, hogy el tudtad küldeni az üzenetet, szóval talán nem változtál át, és talán vírus sincsen, úgyhogy szerencsére megúsztuk ezt az esetet. Azért minden esetre apró harapásnyomokat találni az ételben, amit fogyasztasz, szintén nem megnyugtató. Nem ettem, hanem ittam, írja nekünk Vivi. Azt hittem, tea van a bögrémben, de anyám ugyanolyan bögrébe öntötte a használt olajat. Egy jót kortyoltam, aztán instant hányás nagyanyám virágjaira. Velem meg egy olyan történt, ha még gyorsan a blokk végén ezt elmondhatom, hogy édesapám kinhagyta a pohár sörét este, én meg reggel boldogan szaladtam le 5 éves koromban nagyjából óvoda előtt, hogy megiszom azt a teát, amit találtam, és meghúztam, és gyakorlatilag én innen datálom, hogy miért nem szeretem igazán a sört. Szóval nem vagyok egy sörrajongó, mert az a keserű íz, amit akkor gyerekként megkaptam teára számítva, az nekem annyira elvette a kedvem az ilyen keserű italoktól, hogy soha nem tudtam igazán megszeretni. Bár ezt sokan nem bánják, én sem bánom. Kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy egészítsük ki arra, hogy amit valaha ittak, miért ne ihatnának is? 0635 92 95 5.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, a kérdés pedig egy új kérdés. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Nem csak olyanra gondolunk, amikor véletlenül valami az ételébe került, hanem mikor szándékosan megkóstolt valamit mondjuk egy idegen országban, és annyira nem volt sikeres a próbálkozás. 0635 92 95, ez egy SMS szám, az e-mail címünk pedig kívánság@cegledradio.hu, és már megyünk is tovább. Gyerekkoromban húsvétra csinált anya hagymahéj fűzetet tojás festéshez. Az is bögrében volt, jó sötét. Apám is teának hitte, felhörpintette, fújta is kifelé azzal a lendülettel. Hát, nem csodálkozom. Én pedig ugye teának hittem, a sört, ugye erről meséltem az előző blokk végén, és már jött is a reakció, köszönjük Krisztiánnak. Én kényszeresen megszagolok mindent, nem azért, csak úgy. Valaki egyszer meg is jegyezte, hogy miért kell ezt, és egyébként ez pontosan az, amiről az óra elején beszéltünk, hogy hát tulajdonképpen egy védekezési reakció, mert hogyha olyan illata van, ami nem kedvező nekünk, és gyakorlatilag az állatok is a természetben így választják ki, hogy mi az, amit meg lehet enni, és mi az, amit nem, úgyhogy szerintem ez teljesen normális dolog, szagoljunk meg inkább mindent, de ne kényszeresen. Kisgyerekként hangyákat ettem, sokat, kicsit savanykás ízük volt és imádtam. Ezt egyébként Dóritól kaptuk, és már csak azért is érdekes, mert ugye a kérdésünk az, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, és két olyan üzenetet is kaptunk már, hogy valaki büszkén vállalja, hogy levelet vagy éppen hangyát evett, de most már azért te is undorítónak látod, azért az érdekelne. Nekem ilyen gyerekkori furcsaságok jutnak eszembe inkább, mint kapartam a meszet a falról, és esténként azt eszegettem, aztán egy párnával rejtegettem a foltot. Rózsaszirmokat ettem a kertben, bár ma ezzel már gurmé lennék inkább. Voltak azok az illatos és mindenféle formájú, ám semmit se radírozó radírok, na én ezeket is megettem. Nem tudom, ezekre van-e magyarázat, sosem volt szó arról, hogy éheztem volna, mégis megettem ilyen fura dolgokat is, írja nekünk Zoli. Nekem is volt egy Zoli nevű osztálytársam, aki minden furcsa dolgot megevett, lehet, hogy ugyanazok vagytok, derüljön ki. Menjünk tovább, este netezés közben belekortyoltam a teámba, és éreztem valami citrom darabot benne, hát nem citrom volt, hanem ilyen százlábú szörny. Amit meg is ettem, az gyerekkoromban volt, amikor az anyukám csinált saját megyből gyümölcslevest, a megyben meg millió kukac volt, és ott úsztak a leves tetején, de hát éhes voltam. Nem, ennyire nem lehet éhes az ember. Péter üzenetét olvastam fel, ennyire nem lehet éhes, nem, nincs rá szükség. Szóval fura. Nézzünk még egyet. Nővérem tengeri malaca volt, egy kicsit szabadon engedve a lakásban, másnap csokit ettem, és egy darab, mintha leesett volna, a kanapé alatt találtam egy darab barna valamit, amit gyorsan bekaptam, akkor jöttem rá, hogy az a tengeri malac után maradt ott. Azóta mindig megnézem a leejtett csoki darab, tényleg csoki-e. Ez mondjuk amúgy sem feltétlenül baj, bármit is eszünk meg a földről, mindenképpen jól nézzük meg. És az utolsó ebben az órában, én egyszer egy szilikát macskalom darabot ropogtattam el, mert leesett popcorn darabnak néztem, persze pis is volt. Húha, köszönjük kedves hallgatók, így az óra végére pontosan ez a felütés kellett, de a következő órában is ezzel foglalkozunk. Mi a legundorítóbb étel, amit valaha ettek, de hogyha italról van szó, azt is nyugodtan küldjék el nekünk. 0635 92 95. A zenék és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja itt a Cegléd Rádióban.
1: Következzen egy friss dal!

0: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Otthoni munkavégzést rendel el a közszférában dolgozóknak a kormány a rendkívüli hőség miatt. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét, emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Megdőlt az országos melegrekord, a Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. A Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett hétfőn az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Újabb hőségrekordok dőltek meg Németországban és Ausztriában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot, Németországban pedig 41,7 fokot mértek. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német vasúti és közúti közlekedésben, és péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. A német meteorológiai szolgálat heves zivatarokkal járó viharokra figyelmeztet. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon a rendkívüli vízfogyasztás és a régiós vízhiány miatt. A Pest megyei településen hétfőtől reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni, valamint kerti zuhanyt és kültéri párásító berendezéseket használni. Az önkormányzat azt is közölte, akiknek nincs ivóvízük és nem tudnak vásárolni, azoknak palackos vizet biztosítanak. Az 1956-os poznani munkásfelkelésre emlékezik a köztársasági elnök. Az esemény a magyar forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Sólyog Tamás közösségi oldalán azt írta, Karol Navrocki lengyel elnök meghívására érkezett Lengyelországba. A két államfő a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőjéről is egyeztetett.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos, keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek vagy ittak? Ez a kérdésünk a mai napon. Egy új témával jelentkeztem, és nem azokra vagyunk kíváncsiak, vagy nem csak azokra, amikor valami az ételbe került, hanem amikor valaki szándékosan csinált egy olyan ételt, vagy akár egy másik kultúra ételét kóstolták meg, ami nem annyira volt kedvükre való. Ezt küldjék el nekünk a 0635 92 5 92 5-re, hogyha van kedvük, de e-mailezhetnék is a kívánság@cegledradio.hu-ra, és már megyünk is tovább. Apósom kukázott csirke mellett, és csinált belőle csirkepaprikást, ezt persze csak később mondta el. Olyan ételmérgezést még az ellenségeimnek sem kívánnék, írta nekünk Marian. Hát ez nagyon durva, szóval ne csináljunk ilyet, hogy egy kidobott csirke, nem véletlenül dobták azt ki, azt gondolom. Olyan persze van, erről lehetne vitatkozni ebben az adásban, hogy a szavatossági idő az pontosan úgy van-e, az nap, amikor lejárt, tényleg ki kell dobni a terméket, vagy van, ami még tovább is jó. Szerintem ezt mondjuk étel típusa is válogatja, egy tejterméket nem biztos, hogy megennék lejárva, de mondjuk, hogyha egy chipsről van szó, ami lejárt egy hete, talán még annak nem lett olyan nagy baja, de szerintem a csirkemel sem ilyen, amit ha valaki kidobott, akkor kivesszük a kukából, nem szólunk róla és megsütjük, másnak adjuk, ezt nem. Szabadon termő áfonyát eszegettem az erdőben, és kb. Sírtam örömömben, hogy milyen csodás a természet anya. A következő áfonyán egy poloska volt, megettem. Hát igen, és a természet anya ilyenkor is csodás, nem véletlenül vannak rajta a poloskák, és hát próbáltak elrejtőzni, ez a poloska nem járt sikerrel, és hát te sem, aki dézsmálta a természet kincseit. Szomszédom karácsonykor áthívott engem és a szüleimet magához. Meg volt terítve az asztal mindenfélével, én le is csaptam a francia salátára, feltűnt nekem, hogy a szüleim egyáltalán nem esznek semmiből, apukám talán még bekapott egy sajtdarabkát. Miután hazamentük, anyukám közölte velem, hogy a saláta, amiből ettem, és minden egyéb más kaja már poshat volt, ő éppen ezért nem evett semmiből, és nekem is csak azért hagyta, hogy ne sértődjön meg a szomszéd. Hát nekem sem kellett több, fél óra múlva visszaküldtem a salátát, és soha többet nem fogadtam el kaját a szomszédtól. De várjál. Egyáltalán mi az, hogy a szüleid végignézték azt, ahogy te eszed a poshat romlott ételt, és nem akarják megbántani a szomszédot, de neked meg nem szólnak. A gyereküknek. Ezt nem foghatom. Minden esetre igen, az undorító kategóriát, ami a mai kérdésünk, ez mindenképpen kimeríti, úgyhogy nagyon köszönjük az üzenetet, nem is csodálkozom, hogy nem vállaltad a nevedet. Tüdőleves vendégségben, ez már egy következő üzenet. Amikor beléptem a házba, már tudtam, hogy baj lesz, olyan dögszag volt a házban. Soha nem csináltam még ilyet előtte, azóta sem, de az első kanál után rosszul létet színleltem és kimentem az udvarra. Később kiderült a többiek elmondása alapján, hogy ennek ilyennek kell lennie, jól volt az elkészítve. Hát, jól volt elkészítve, köszönöm, nem. Levente írta az üzenetet egyébként, de én sem kérnék belőle annyira szívesen. Van egy határ, értem azt, hogy a magyar konyha mindent feldolgoz, amit csak fel lehet, és a legtöbbjéből tök finom étel is van, de van egy pont, amit már talán tényleg nem kéne feldolgoznunk. Ilyen nekem a vese is, amit talán el kéne engedni, akkor ne, az beszélkárba belefér, tudom vállalni. Na mindegy, mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek? Ez a kérdésünk ma a Cegléd Rádióban. Amikor Barbival ételes témánk volt, akkor mindig annyira vártuk, és mindig olyan éhesen mentünk el az adás után. Hát most nem ez történik szerencsére, úgyhogy ma nem éhesen fogok távozni, de azt hiszem, hogy önök sem. A következő blokk hamarosan, néhány zene múlva érkezik is.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Minden, ami szem szájnak ingere, hát ének nincsenek a mai adásban, kedves hallgatók, bár ingerről azért beszélhetünk. 0635 92 95 5-ös az SMS számunk. Mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, egy új téma, de annyira népszerű témának tűnik, hogy valószínűleg lesz folytatása. Resztelt Máj, óviban egyszer volt ebédre és mondta, hogy én ezt nem eszem meg. Óvónő nem volt vevő a hisztimre és megtömött vele, én meg felálltam az asztaltól és elmentem hányni. Azóta csak meglátom bármilyen formában a májat és öklendezni kezdek. Hát ez még nem szép dolog, hogyha beléd kényszerítették idézőjelben, de egyébként hagyd tegyem hozzá, hogy volt nekem is olyan étel gyerekkoromban, én állítottam róla a szüleimnek, hogy nem fogom tudni megenni, rosszul leszek, és aztán mikor mondták, hogy de, egyem meg, én megpróbáltam, rosszul lettem, és hát ugyanez lett a vége, mint az előző történetnek, amit egyébként Balázstól kaptunk. Egy kínai barátom megkínált fermentált tofuval, mintha valaki rothadó lába lett volna, azóta semmilyen tofura nem tudok ránézni. Ezen nem lepődök meg, én sem vagyok egy nagy tofus, ezt egyébként Dominik küldte nekünk. Elromlott lecsó, véletlen. Vidéki rokon nagy flegmán leutazott, hogy megmutatja, hogyan kell lecsót elrakni térre. Mint kiderült, az összes üveget elrontotta valahogy, mindig megrohadt. Szerencsére nem volt penész, csak iszonyat savanyú, keserű moslék. De az igazi legrosszabb kovászos kenyér, amiből elfelejtettem a sót gyúrás közben. Csodálkoztam is, milyen szépen és gyorsan kelt. Iszonyat undorító, mint a szilárd hányás plusz penész, tízszer rosszabb, mint a lecsó, ami romlott volt. Nem is tudatos volt, mintha az agyam jelezte volna, hogy baj van, mert dögöt eszünk. Hát ez is kellemes üzenet. Egyébként Kristóf üzenete volt. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Sokszor hallottam a pápusztai sajtról meg, hogy milyen büdös és undi. Egyik évben egy bolhapiacon voltunk, kinőtt ruhákat árultunk, és velünk szemben volt egy anyalánya páros, akik mindenféle sajtokat árultak. Egyszer csak gondoltam egyet, odamentem és megkérdeztem, hogy van-e náluk az említett ingyenségből, hogy ne volna aranyom. Ekkor elővett egy fél sajtot, és már akkor éreztem, hogy gond lesz, amikor láttam, hogy az félig meddig folyt. Hát megkóstoltam, szó szerint penészes rohadás íze volt, akárhányszor ez eszembe jut, rosszul vagyok, és érzem a számban az ízt. Írja nekünk Orsi, és hát igen, nem biztos, hogy hát minden dolgot meg kell kóstolni, ami érdekel minket, főleg, hogyha így szembe kerülsz vele, az agy ugye elindítja a védekező funkciót, de mégis megkóstoltad, meg is lett az eredménye. Gyerekként imádtam a gyufafejet. Sokat. Jó pár dobozniról leszopogattam. És nem égett a gyomrod? Jó, bocsánat, ez rossz poén volt, de minden esetre ilyet ne csináljunk, nem biztos, hogy annak a szervezetünkben van a helye a gyufafejnek, úgyhogy senki ne kóstolja meg. Tücsködettem gyerekként, barátokkal megpörköltük és megettük, mellé krétaporos vizet ittunk baracklé címen, és akkor legyetek hálásak, hogy mindenki köztünk van, hogyha ez így van, mert azért ez még a tücsökevés az még nem is vészes, de hogy krétaporos vizet azért talán tényleg nem kéne inni, mert ki tudja, hogy ilyenkor a gyerek még miket ki nem talál, és eszik meg, vagy iszik meg magától, szerencsére a legtöbben azért megérjük a felnőtt kort. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, hogyha van önnek is olyan undorító étele vagy itala, amit megkóstolt, küldje el nekünk 0635 92 95 5-ös.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Cegléd hangja az FM 92-5-ön, kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy ittak? Egészítsük ki ezt ezzel, és nem olyanokra gondolunk, ami mondjuk belekerült az ételbe valami, hanem hogy nem számított rá, hogy ilyen lesz, elment egy másik országba, és ott valami különlegességet fogyasztott, minden ilyesmi jöhet, úgyhogy nyugodtan küldjék el nekünk ezeket a tapasztalatokat, és hogyha valaki nem fér bele, az se jegyen meg, olyan sok üzenetet kaptunk, hogy lesz folytatás mindenképpen, nem holnap, mert másnap mindig egy új témával jelentkezünk, vagy egy legalábbis egy másik témával, de valamikor visszatér majd ez a téma is, és hogyha ön is elküldeni az üzenetét, megteheti a 0635 925 925-ön SMS-ben. Nekem ismerős saját kertjéből vett zöldségeket futtatott meg serpenyőben, mosás nélkül valószínűleg, és szerintem tele volt poloskával, mert konkrétan az egész kaja poloska ízű és szagú volt. Borzasztó élmény, írja nekünk Andrea. Hát ezt elhiszem, de megettétek? Nem, ilyenkor csak nem kell megenni, hogy lehet közölni vele, hogy kóstold már meg, hát nem jó, nem finom, rossz, kellemetlen, bármit lehet mondani, ne egyétek meg, ilyenkor nem kell kibírni. A legundorítóbb, amit önszántamból ettem, a Bean Basil Jelly Beansből az Old Bondage, vagyis használt raktapasz ízű. Na, hogy kicsit képbe kerüljenek a kedves hallgatók, ha jól tudom, ez az Harry Potteres minden ízű cukorka, ez ugye a Harry Potter filmekben is szereplő cukorka édesség, amit hát tulajdonképpen nem tudják az áldozatok, hívjuk így, hogy milyen ízűt kapnak be. Lehet, hogy valami gyümölcsös, lehet, hogy egy karamellás, de lehet, hogy fülviasz vagy szellemízű az a bizonyos bonbon. Ezt legyártották, vagyis hát megcsinálták tulajdonképpen elérhető formában, amit itt a hazai boltokban is lehet kapni, és tényleg, hát nem szó szerint minden ízű, de bármi lehet benne, és feliratozzák is a csomag hátulján, mint ahogy ezt az Old Bondage, vagy használt raktapasz ízt is felfedezte az ember. Van az édesség hátulján egy elmagyarázat, hogy nagyjából az ember meghatározhassa, hogy mit fog most kóstolni, de egyáltalán nem biztos, hogy az úgy is lesz. Úgyhogy igen, kockázatos, és igen, van benne néhány íz, ami kifejezetten megkínozza az embert. Aztán penész ízűt például én is kóstoltam. Hát nem volt egy nagy élmény, és azt hiszem, hogy hányás ízű is van benne. Hát igen, ilyenekkel foglalatoskodnak emberek, és van, aki ezért pénzt fizet, itt tartunk manapság. De igen, az is olyan dolog, ami tényleg undorít, és köszönöm, hogy eszembe juttatta a kedves hallgató ezt, hogy ilyen is létezik. Hát ilyenek vagyunk mi. Még egy blokkra visszajövünk, kedves hallgatók, mert hamarosan végére ér a mai Cegléd hangja, de egyszer még jövünk, úgyhogy további érdekes vagy annál undorítóbb ételek következnek az FM 92-től.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: blokkjához érkezett a mai ceglét hangja, ahol nem más volt a kérdésünk, mint hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy esetleg ittak. 0635 92 95 5-ös, aki most küldje el az üzenetét, az már biztos nem fog ebbe az adásba beleférni, de az biztos, hogy lesz következő adás, amikor majd ezzel a témával foglalkozunk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, és akkor majd mindenki sorra kerül, szerencsére elég népszerű témának tűnik ez a mostani. Beleharaptam egy túró Rudiba, de eléggé föld íze volt, akkor vettem észre, hogy egy zöld csík van ott, ahol a lekvár szokott lenni. Fémes ízű majonéz, zúza pörkölt, egyetlen falat után elkezdtem tőle öklendezni, az előbbi kettő nem váltott ki ilyen hatást. Hát most ne haragudj meg, kedves Réka, de nem az van, hogy a túró Rudiban direkt van egy zöldféle csík? Mármint úgy értem, hogy van például pisztáciás ízű túró Rudi, nem lehet, hogy azt nézted el, és ezért volt zöld csík benne? És a hirtelen érkező meglepetés ízt nem tudta hova tenni, szóval én azt nem tudom, hogy így van-e. A fémes ízű majonézről nem tudok nyilatkozni, lehet, hogy csak valami light fajta volt, azoknak elég fura az íze szerintem. Az zúza pörkölt pedig, hát az ember vagy szereti, vagy nem, de az tény, hogy azt az állagot, ami a zúza állaga, azt nem mindenki, viseli el könnyedén, valaki meg nagyon szereti, ez nagyon érdekes. Spanyolban ettem ilyen mini halakat, amiket mindenestül kisütöttek, csak húgom szólt, hogy anyu, szeme van a sült krumplinak. Aha, ami nem is sült krumpli volt, és hát onnantól kezdve lehet, hogy nem csúszott olyan finoman a falat. Rovaripari konferencián egy selyemhernyú gubó konzerv az próbára tett, pedig a sáska és tücsök simán megvolt, mondjuk állítólag az Koreában is egy megosztó étel, ahonnan származik, szóval selyemhernyú gubó konzerv? Komolyan? Jó, itt lesz vége nekem, Boglárka írta nekünk ezt az üzenetet, most jöhetnék a bogárkás szóviccel, de nem akarok, úgyhogy inkább hagyjuk, és még nézzünk néhány üzenetet, ami belefér. Itt a következő, durián. Napokig éreztem azt a büdös szagot és az undorító ízét a számban, hiába mostan fogad, rengetegszer. A duriánra egyébként azt mondják, én nem kóstoltam még, ugye ez egy nagy gyümölcs, ami nagyon-nagyon-nagyon büdös. De azt mondják, hogy nagyon finom, tehát hogyha a szagtól el tud tekinteni az ember, megéri megkóstolni, és valahogy úgy kell ezt megcsinálni, hogy megpróbáljon nem szagolni az ember, hanem csak ízt érzékelni, és akkor talán sikerül azt az ízt, ami egyébként állítólag kellemes, megérezni, anélkül, hogy a szag bejusson az ember testébe, és akkor talán működik. Nem próbáltam, még nem is tudom, hogy megpróbálnám-e, de ezek szerint a kedves hallgató szerint hát nem annyira jó az íze sem, vagy legalábbis nem sikerült jól megkóstolni. Gyerekként ettem szúnyogot meg celluxot is, írja nekünk nagyon büszkén Máté, ehhez gratulálunk. Anyám gyerekkorában véletlenül petróleumot ivott, Hannában volt, azt mondta, hogy borzasztó rossz íze volt, de lehúzta, rátette a fedőt és elszaladt. Hát mondjuk én sem csináltam volna mást, aztán én is elszaladok, és nézzük az utolsó üzenetünket már a kedves hallgatók. 5 évesen ez történt velem. Még éppen nagy nyalókázós időszakomban voltam, előtte apámmal hársfavirágot szedtünk, tiszta bogár volt az egész, és mikor bementem, elkezdtem enni a nyalókát, valami fura volt, szétnyaltam egy bogarat. Aznap vagy a harmadik volt a számban, és amikor anyám megérkezett kenyérrel, megindult enni, amikor beleharaptam, akkor vettem észre, hogy belesütöttek egy szép, fürkész darazsat. Megettem már így megdöglött hangyát, dohánybogarat, ezen kívül önszántamból ettem gyerekként a kutya és macska kaját, illetve a terményt is. Sima kajában pedig nagymamám hányás ízű túrótortája vitte a primet, na meg mikor beült az igazgató a suli menzáján, és ha nem ettél meg mindent, ő lecseszett, így legyúrtam azt a szőrös csirkebőrt félelmemben. Ezt Marcs írta nekünk, és hát köszönjük a rengeteg, hát kevésbé felemelő élményt, minden esetre azt, hogy elküldted, nagyon köszönjük. És azt is, hogy velünk tartottak a mai napon, kedves hallgatók, holnap ismét jön a Cegléd hangja, de egy másik témával, tartsanak velünk akkor is, és a Cegléd rádióval addig is, Vörös Náni búcsúzik, viszont hallásra.
1: Helyi információ első kézből, Cegléd rádió, a közös ismerős.

0: arra szárnya.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtőklíma berendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban. 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pestvár megyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni, vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba, a felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt, az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először ért el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben.
1: Az időjárásról.
2: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Otthoni munkavégzést rendel el a közszférában dolgozóknak a kormány a rendkívüli hőség miatt. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a

0: Kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Megdőlt az országos melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. A Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett hétfőn az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Újabb hőségrekordok dőltek meg Németországban és Ausztriában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot, Németországban pedig 41,7 fokot mértek. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német vasúti és közúti közlekedésben, és péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. A német meteorológiai szolgálat heves zivatarokkal járó viharokra figyelmeztet. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon a rendkívüli vízfogyasztás és a régiós vízhiány miatt. A Pest megyei településen hétfőtől reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni, valamint kerti zuhanyt és kültéri párásító berendezéseket használni. Az önkormányzat azt is közölte, akiknek nincs ivóvízük és nem tudnak vásárolni, azoknak palackos vizet biztosítanak. Az 1956-os poznani munkás felkelésre emlékezik a köztársasági elnök. Az esemény a magyar forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Sólyok Tamás közösségi oldalán azt írta, Karol Navrocki lengyel elnök meghívására érkezett Lengyelországba. A két államfő a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőjéről is egyeztetett.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hideg a Ceglédi Rádióban.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtőklíma berendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban. 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni, vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először ért el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Eglédrádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula Jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton, Csemőben természetesen a Templom téren. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Otthoni munkavégzést rendel el a közszférában dolgozóknak a kormány a rendkívüli hőség miatt. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét, emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Megdőlt az országos melegrekord, a Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. A Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett hétfőn az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Újabb hőségrekordok dőltek meg Németországban és Ausztriában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot, Németországban pedig 41,7 fokot mértek. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német vasúti és közúti közlekedésben, és péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. A német meteorológiai szolgálat heves zivatarokkal járó viharokra figyelmeztet. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon a rendkívüli vízfogyasztás és a régiós vízhiány miatt. A Pest megyei településen hétfőtől reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni, valamint kerti zuhanyt és kültéri párásító berendezéseket használni. Az önkormányzat azt is közölte, akiknek nincs ivóvízük és nem tudnak vásárolni, azoknak palackos vizet biztosítanak. Az 1956-os poznani munkás felkelésre emlékezik a köztársasági elnök. Az esemény a magyar forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Sólyog Tamás közösségi oldalán azt írta, Karol Navrocki lengyel elnök meghívására érkezett Lengyelországba. A két államfő a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőjéről is egyeztetett.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar, az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos, keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtőklíma berendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban. 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először ért el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.